Tilos. Tilos Rádió Budapest FM 90.3. Jó reggelt mindenkinek, kezdődik a Down Tempo, mint minden héten szombat reggel. 7-8 és 9 között Forma CS DST műsora. Ma reggel én, azaz DST fogok zenélni nektek. És mai reggelen a fókuszban ilyen mélyebb dubos témák lesznek, meg dub techno. Mint például ez most, amit hallotok Carl OG-tól, a Whiteboard Jungle. Jó kis úszós, pihenős, nyugis, olyan-olyan nyárias, csillezős, beachen ücsörgős és fetegős. Az elején ilyen kis laza témák lesznek, aztán majd egy kicsit pörgősebb, dub techno. Pörgősebb? Hát relatív pörgősebb persze. És mint mindig a műsor vége után a Tilos Rádió weboldalán megtaláljátok majd a tracklistát és az archívot. És továbbra is hangsúlyozom, hogy a visszajelzésetek mennyire fontos. Megtaláljátok a Tilos Rádiónak az Insta, Facebook oldalát, remélem már bekövettétek, ha nem, akkor tegyétek meg. De ott van a dst.tilos.dantempo, facebook.com/dst.tilos.dantempo. Ugyanez Instán is, dst.tilos.dantempo, kövessétek be, értesüljetek legelőször. Elsőként a legfrissebb hírekről, a következő műsorról, ott is meg lesz a tracklista meg az archív információ természetesen. Tehát ugye ott tud kommentelni, lájkolni, akár még üzenetet is küldeni, fantasztikus. 9-ig tartsatok velem, hallgassátok meg, higgyétek, hogy tök jó lesz.

Tilos. Tilos Rádió Budapest. Jó reggelt mindenkinek. Ez itt a Down Tempo. Eddig tartott ez az utolsó zenem a mai reggeli Down Tempóban. Egy újabb nyári reggel DST-vel. Én azaz DST zenéltem nektek ma reggel ugyanis. Ez egy ilyen Summer Deep Dub, Dub Techno szelekció volt. Az első néhány zene volt ilyen dubosabb, utána Dub Technoba átmentem. A tracklistát is az archívot, mint mindig megtaláljátok majd a Tilos Rádiónak a weboldalán. Kövessétek be a Tilosnak az Instáját meg a Facebookját. Ott is meg fogom osztani majd. Illetve hát ne felejtsétek el, hogy fantasztikus lehetőségek a visszajelzésre. Ott van az Instán meg a Facebookon is. facebook.com/dst.tilos.downtempo. Ugyanez a tag Instán is. Kövessétek be mindkét oldalt, ha még nem tettétek. Tudtok üzenetet küldeni, tudtok kommentelni. Lájkoljátok a bejegyzéseket, oszhatjátok. Ott is lesznek archív, információk, tracklista, illetve, mint mindig, legelsőként ott találjátok majd meg a következő műsornak az információját. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, aztán legyen egy nagyon szép napotok ezen a nyári reggelen is. Remélem sikerült jól beindítani a mai napot. Két hét múlva folytatom, jönnek a nyári mixek. Csekkoljátok az oldalakat. Sziasztok!

Hello, hello, sziasztok, Tilos Rádió FM 9.3, szombat reggel 9, szóval indul a japán zenei műsor, és mai tematika az, hogy chill és nyugi és belassulás, és kb. Ennyi.

Sziasztok, ez volt már a Tilosban a japán zenei műsor, jövő héten ugyanitt a mai kis chilles nyugis adás után, akkor majd természetesen megint egészen másfajta zenékkel, majd meglátjuk.

0: Tudod?
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádióban a Szép Kilátó fogadó, és azon belül pedig a Múzeum Sirató 16. adás, Mennyi Józseffel. Szerbusz, Józsi!
2: Sziasztok!
1: Azt kell mondanom, hogy Képzőművészeti Egyetem, melyik tanszék?
2: Elmélet.
1: Elmélet, annak vagy a vezetője.
2: Igen.
1: De mi most ilyen gyakorlatias dolgokról is fogunk beszélni.
2: Jó.
1: A 16. az azt jelenti, hogy 8 éve siratjuk. Múzeumsirató, siratjuk a rendszert. Egy csomó minden okafogyottá válik lassan. Így látod-e? Nincs mit siratni, van mit siratni.
2: Hú, ez jó kérdés így elsőre, nem tudom.
1: Szóltam előre.
2: Nem tudom, igen, nem tudom, hogy ez remény van, tehát hogy az okafogyottságra. Az, hogy ez hogy megy végbe, és mennyi idő alatt az okafogyódás, azt nem tudom, mert hogy a rendszerben jól láthatóan semmilyen pénz nincs, és mindarra, amit el kéne rendezni azért a múzeumok területén, ahhoz nagyon sok pénzre lenne szükség.
1: Egy kicsit ellentmondanék abban az értelemben, hogy a miniszter Tar Zoltán tegnap felszólította a legdurvább helyzetben lévő intézmények üzemi tanácsait és szakszervezeteit, tehát ez nagyon érdekes, nem a dolgozókat, hanem ezeket a hivatalos tárgyaló partnernek minősülő szervezeteket, hogy gyűjtsék össze a problémákat. Ugye ez az iparművészeti, a természettudományi, és talán a...
2: Hát van azért 6 történeti, van azért egy.
1: De azt nem kérte a felsorolásban.
2: Jó, tudom, mert csak nem hozzá tartozik feltétlenül.
1: Hát ide akartam kilukadni, nem minden tartozik hozzá.
2: Igen, de a Nemzeti Galéria, tehát hogy azért még voltak, az elmúlt 8 évben voltak problémás
1: tehát
2: eseteink.
1: Innen még lennének ötletek, hogy mitől kérjen be ötlethalmazokat.
2: Meg igen, tehát hogy az ötlethalmaz jó, meg nagyon jó a nyitottság. Kicsit hát kivárás van.
1: Mert ezek vizsgálatok lesznek, tehát ez felelősség megállapításra megy, nem?
2: Biztos, hogy igen, ugye szétválasztják az MNMKK szörnyszülöttet, tehát hogy az is meg lesz, de hogy remélem záros határidőben, de mindegyik nagyon sok pénz. Tehát hogy ez a, ugye többször beszéltünk itt arról, hogy a két koordinátának a két ága, az egyik vagy tengelye, az egyik az a idő, a másik meg a pénz. Tehát hogyha nincs annyi pénz, akkor húzódik az idő. Tehát, hogy az volt a múzeumok költöztetésénél, átépítésénél és mindenütt, ez volt, hogy amikor nem volt pénz, akkor egyszer csak hup, megugrott, és már plusz 5 év, vagy plusz 10 év, vagy nem tudom, mi lett belőle.
1: Igen, van egy ilyen tapasztalat valóban, de a másik tapasztalat az, hogy van pénz, csak rossz helyre ment.
2: Igen, de mindenki azt gondolja, hogy ez most az ő pénze lesz.
1: Az
2: ami rossz
1: kevés.
2: Helyre ment. Igen, és ahhoz az meg kevés, mert az egész rendszerben van valószínűleg nagyon kevés pénz. Tehát tényleg nagyon jó irány.
1: Mire kell a pénz?
2: Hát például ugye legatyásodott, az egész szféra legatyásodott, tehát az, hogy a fizetések hol vannak, az katasztrófa. Ez milliárdos nagyságrendű összeg, amivel ezt rendezni lehetne.
1: Ez az, amikor az iparművészetések felvették a trikót, és azt írták, hogy nem a fizetése, hát hanem magának ellenére vagyunk.
2: Így van, de hát az egész vidéki
1: és
2: rendszer.
1: És az OSK is ezt mondja.
2: Igen, közgyűjtemény.

0: múzeumok, most a kettőt nem választom olyan nagyon ketté, mindenhol a legatyásodás van, tehát hogy ez a terület elhanyagolt volt, nagyon sok pénz kellene ahhoz, hogy visszacsábítson embereket, tehát ahhoz, hogy egy végzős egyetemi hallgató azt mondja, hogy hát én múzeumban szeretnék dolgozni, ahhoz ne kelljen csak az önfeláldozás. Úgyhogy itt nagyon sok pénz kell, a visszacsinálásra is egy csomó pénz kell, tehát vannak olyan múzeumok, hát az építésre, közlekedési múzeum, nem gondolt még senki bele, hogy ebből lehetne technikai múzeum, ugyanúgy hagyjuk.
1: Szervezetileg az
0: műszaki. Hát persze, csak nem, az egy másik gondolat lenne, hogy ennek a nagyobb kontextusba illesztése. A Nemzeti Galéria jelenleg, hát ilyen nagyon furcsa állapotban van, félig lebontott épülettel mellette, vagy félig felépült épülettel mellette.
1: Ez a várbeli része, a Városligetnek már nem kell figyelmet fordítani.
0: Igen, tehát hogy igen, de hát azért a többi is, tehát hogy az iparművészetről nem beszélve, ami magában egy nagy összeg lesz.
1: De erről döntöttek.
0: Erről döntöttek, csak hogy költségvetési fejezetetben melyik
1: mint
0: hol.
1: Mintha azt olvastam volna, hogy ott van, csak nem költötték el rá az észtek 10 évvel ezelőtt, az mást képviselt, mint amiről most szó lenne.
0: Hát az 4-szer annyi pénz, vagy 5-szer annyi pénz.
1: Feltehetőleg, de kire hallgat ilyenkor a miniszter, vagy hol van a pénzügyminiszter?
0: Ezt nem tudom, remélem, hogy egymással beszélnek, és meghallgatják egymást, és lesz egy ilyen prioritás lista. Most ez szépen mutat, hogy az iparművészeti meg lesz, de ott sorakoznak mögötte a többiek. Tehát, hogy ez meglátjuk, hogy merre felé tud alakulni.
1: Mi van vidéken?
0: Hát vidéken meg ugye a Nyíregyházi Múzeumot kéne valahogy... József András kéne valahogy megnyitni, vagy befejezni, vagy nem tudom mit csinálni vele, és hát ott meg az önkormányzati törvényhez kellene valahogy hozzányúlni, hogy egyáltalán hogy jutnak hozzá forrásokhoz a kultúrával kapcsolatban az önkormányzatok.
1: A vidéki múzeumok a város...
0: Igen, hát 2013 óta, amikor 2-szer megváltoztatták a megyei múzeumoknak a státuszát, akkor a megoldás az lett, hogy a megyei jogú városokhoz, Szentendréhez, Pest megyében rendelték a múzeumokat, a nagy részüket. Nem egy rossz rendszer egyébként, tehát működhetne, ha össze lenne hangolva azzal, hogy milyen bevételeik vannak az önkormányzatoknak, de hát elvettek tőlük egy csomó mindent, kiürítették a kasszát, és hát hol lehet spórolni a csatornán, meg a nem tudom, mind nem lehet spórolni, mert meghalunk.
1: Ja, az árvíz, igen,
0: meghalunk, vagy az árvízvédelem. Tehát, hogy egy csomó mindenen nem lehet spórolni, hát a múzeumon lehet.
1: De ebben az értelemben a vidéki múzeumok is Tarzoltánhoz tartoznak?
0: A vidéki múzeumok, hát ebben az értelemben igen, Tarzoltánhoz és Sári Zsolthoz, de hát szakmailag, egyébként pedig az önkormányzatokhoz.
1: Magyarul, hogyha az önkormányzat kitalál valamit, és azt mondja, neki ez megéri, akkor csinálhatja.
0: Hát, hogyha lesz pénze rá. Tehát, hogy itt át kell alakítani újra a struktúrát, vagy végig kell gondolni, hogy egyáltalán akarunk-e valamit kezdeni az önkormányzatokkal és az autonómiájukkal, de hát ez magasan fölötte van annak, hogy itt legfeljebb tárgyalóasztalhoz ülhet a Tarzoltán, meg a Sári Zsolt, és akkor meghallgatják az ő véleményét is, de hát ez egy nagyobb volumenű kérdés.
1: Akkor most megint játszunk királyt. Ez most könnyű lesz, mert fölmegyünk a várba, már nem kell a Városligettel foglalkoznod, kedves király, és, de hát itt vagyunk veled, szóval ne izgulj, nem vagy egyedül, és csináljunk ott egy nemzeti galériát, vannak falaid, ami itt a tárgyát képezi, hogy mi épüljön mögé, és van egy nemzeti galériád, ami szegény nem jó állapotban van, és ott van egy nagyon értékes gyűjtemény. Mit javasolsz?
0: Hát egy ilyen széleskörű királyi tanácsot hívnék össze. Igen, tehát hogy ez biztos, hogy nem.
1: De nem mindenki hallgatja elejétől fogva, ezt minden adásban eljátsszuk, hogy ha te lennél a király, akkor mit csinálnál a Nemzeti Galériával a Budapesti Palotában?
0: Igen. Igen. Szóval nem tudom. Nagyon nagy. Tehát, hogy a szemem előtt ilyen óriási grémiumok lebegnek. Ha szabad kezem van, akkor muszáj, hogy meglassítsa, mert annyira összegabaintották a kérdéseket az elmúlt 16 évben az Orbán kormányok, hogy egyszerűen nincs fekete-fehér megoldás, tehát nincs ilyen autoriter megoldás, hogy azt mondom, hú, az tök jó lenne, és csoda történjen, és legyen így.
1: Hanem király vagy te?
0: Hát ilyen fogalmatlan. Ugye az történt, hogy onnantól kéne elkezdeni, hogy tényleg eltelt 15 év, mióta egyesítették újra a Nemzeti Galériát és a Szépművészeti Múzeumot. Érdemes-e szétválasztani? Vannak pro és kontra érvek. Nyilván végig lehet gondolni, hogy lehet-e ilyet csinálni. Nem ott kell kezdeni, hogy mondjuk a gyűjtemény miatt érdemese, hanem ott kell kezdeni, hogy a nemzeti miatt érdemese.
1: Mert tehát, a szépművészeti az nem nemzeti?
0: Hát nem, ugye az
1: ez
0: egy
1: nemzetközi,
0: és az a kérdés, hogy azon túl, hogy a Bán László az elmúlt 15 évben állandóan ilyen lózunként szajkózta, hogy kellene, hogy nemzetközi összefüggés rendszerbe kell helyezni a nemzetit, ezért jó, hogy a Nemzeti Galéria benn van a szép művészetiben. Na most azt, amit csináltak az elmúlt 15 évben, azt meg lehetett volna csinálni úgy is, hogyha a Nemzeti Galéria teljesen külön van. Tehát ez a nemzet közi összefüggés rendszerbe helyezés, ez akkor is megtörténhetett volna. Ugye az történt, hogy a kiállításokon különböző nemzetközi műveket, külföldi műveket néha beleraktak a kiállításokba.
1: Ezzel levitték az oltárokat a várból.
0: Jó, sok mindent csináltak, tehát nagyon sokféle.
1: De ezt én szemrehányásképpen mondom.
0: Igen, de most itt vagyunk tizenvalahány év után, tehát ott kéne kezdeni, hogy kellene nekünk nemzeti galéria.
1: Mindenkinek van.
0: Nincs mindenkinek, nincs, mert van, ahol ezt már beillesztették, vagy nem illesztették be, sőt, olyan is van az elmúlt években, beszéltem olyan külföldi művészettörténésszel, aki azt mondta, hogy milyen jó lenne, ha lenne újra nemzeti, hiszen most az érdekes, ott lehetne jó vizsgálatokat végezni a nemzeti kérdésével kapcsolatban. Jó, de hát ez egy vélemény, sok véleményt kéne meghallgatni, és tényleg kitárni ezt a vitát, és nyilvánosan végigvitatkozni, mert ez nem csak a múzeummal kapcsolatban érdekes, hanem egyáltalán a kultúránkkal kapcsolatban, mennyire akarunk mi nemzeti kultúrát, és mennyire akarunk nemzetközit. Ugyanez a kérdés a műcsarnoknál.
1: Szerintem mind a kettőt akarjuk.
0: Rendben.
1: Konzervatív gondolkodású közösség a miénk, ezt el kell fogadni, és ez, hogy te hozzányúlsz valami, ez ami nemzeti, az nem vesz. Szóval én szerintem abból nem leszel többé király.
0: De hát ez van most. Tehát ugye az történt, hogy a szép művészetibe beolvasztották a Nemzeti Galériát.
1: De még mindig Nemzeti Galériának hívják, és mindenki úgy megy oda.
0: Ez így is marad, de ha komolyan vesszük a dolgot, ugye ha épülne egy új Nemzeti Galéria, azok szerint, a tervek szerint, amik voltak, ott az eddig nyilvánosságra nem került tervek szerint, azt például királyként mindenképpen szeretném, hogyha láthatnám azokat a terveket.
1: A Városligetire gondolsz?
0: Igen, igen, hogy hogyan gondolták
1: neked.
0: Benne a Monet és Munkácsi közti viszony. Tehát, hogy ez hol van?
1: M betűnél.
0: Melyik teremben melyik van, és hogy lett?
1: Ez a Monénak a Nemzeti Galériához.
0: Hát ugye az új...
1: Az megy a szépművészet.
0: Hát tudom, de mégiscsak az volt a mondás, hogy azért kell az új Nemzeti Galéria, hogy ezek nemzetközi összefüggésbe kerüljenek. Tehát a szép művészetivel egybe legyen. Tehát, hogy nyilván, hogyha nem lehet egy terembe helyezni Monét meg Munkácsit, vagy lehet, de nem érdemes, de hogy ez vajon hogy képzelődött? Meg lehet ezt csinálni külön? Érdemes ezt külön tartani? Vagy pedig tényleg fel kell olvasztani ebben? Tényleg egy óriási kérdés. És ugyanez volt a probléma most, most, vagy ugyanez a probléma most, a számomra még fontosabb, ugye az nem múzeum, de
1: akarod a műcsarnokot, tudom.
0: A műcsarnok.
1: Ott nem leszel király, de még itt maradnék én, mint udvari bohóc mondjuk. És azt mondanám, hogy bejártam én itt hegyet, völgyet, a várban. Elnézést. És nekem nagyon tetszik ez a fal, ami megmaradt az általam egyébként imádott épületből, ha valaki úgy emlékszik inkább, hogy munkásmozgalmi. Nekem nagyon közel állt az ízlésemhez ez a vörös márványra emlékeztető kőanyag, bármiből is volt, a nagy lépcsők, az elegancia, a nagy tér, a jól rendezhetőség, átláthatóság, stb. Ez többé nincsen. Az a jelszó, hogy mert az eredetiig kell visszamenni, és ettől egy fal maradt ott, mert a nem tudom mikor a háború után ott a mindenféle rettenetes építészek miket műveltek, és most
0: nem
1: van egy
0: voltak
1: fal.
0: Voltak rettenetes építészek, nagyon, nagyon gondos építészek.
1: Hiszen az előbb mondtam el, hogy milyen szuper volt, amit lebontottak, és ugye, amely jól tudom, akkor mind a ketten azt a nézetet pártoljuk, hogy meg kell hagyni a korszakok emlékét az műemlékeknél. Na, tehát ott van egy fal, és akkor azt mondanám, hogy ha már eddig jutottak, ne építsék vissza azt, ami volt, de emeljenek mögé úgy, mint a Louvre-nak a piramisa, vagy úgy, mint Londonban a modern épület, múzeumépület, vagy úgy, mint az iparművészeti mögé tervezett épület, egy korszakos épületet, mert építeni oda kell, és az legyen a Nemzeti Galéria gyűjteményének az egyik épülete, és átpakolnak, és szépen rendbehozzák azt, ami most a lófaroknál van, megszüntetik a vuslit, a virslit és a sört, és ott méltóképpen arra használják, amire régi magyar, modern magyar művészet, régi magyar művészet összefüggés. Köszönjük, akit érdekel még a szép művészetiben, megtalálja a más nemzetközit. Ezt mondanám én így hirtelen felindulásból, de nem muszáj így legyen, csak lebeg ez a szemem előtt.
0: Én meg nagyon sok építészt meg urbanistát hívnék össze, és végig gondolnám ezt, mert ugye a tényleg az a probléma most, hogy hülyén fog kinézni a vár.
1: Már most?
0: Már most hülyén néz ki persze ezzel a félig elbontott dologgal, meg lovardával, meg mindennel, tehát hogy össze-vissza kaszabolták az egészet, de hogy így féloldalasan meg még hülyébb a dolog. Aha. Tehát hogy mit csinálunk, az egyébként tényleg eltúlzott méretű kupolával. Tehát, hogy az most...
1: Hát ez egy korszaknak az építészeti
0: az
1: jele.
0: Az rendben van, de hogyha elkezdtük az egyik felén átépíteni, akkor...
1: Összehasonlítjuk. Így is lehet, úgy is lehet.
0: Tudom, de ezt így, ez is ugyanakkor a vita téma lehetne. Én sokféle dolgot tudnék elképzelni, tehát én nagyon hogyha tényleg a király hasonlatnál maradunk, vagy akkor nagyon sokat tudnék elképzelni, tehát azt is el tudom képzelni, hogy valahol épül egy nemzeti galéria. És ugye erre voltak tervek.
1: De nem a várban?
0: Nem a várban. Uh-huh. És én is készítettem erre, vagy egy csoporttal készítettünk tervet még 2008-9 környékén, hogy a Nemzeti Múzeumnak a 20.-21. századi részlege költözhetne oda, ahol a Nemzeti Galéria van.
1: Mármint a város kertből?
0: Nem, az ott maradna a Nemzeti Múzeum, az annak kicsi.
1: Tehát, hát hogy, kicsi nekik, most tehát, ott hogy felszabadult,
0: hol van,
1: ugye.
0: Hol van a magyar történelemnek olyan helyszíne, ugye van a Budapesti Történeti Múzeum, amit hagynék, a helyén kicsit oda is kéne pénz, persze, mert rettentő sok mindent kellene ott átalakítani, de hogy mellette miért ne lehetne egy történeti múzeum?
1: És mit csinál akkor a Nemzeti Múzeum a lent a belvárosban, hát az eredeti helyén?
0: Van azért még korszak a 20.-21. század előtt.
1: Miért választjuk szét?
0: Azért, mert ebből lehetne egy frissebb szellemű dolgot csinálni.
1: Azt nem pártolnád, hogy a most felszabadított Pollák téri két klasszicista épület, három.
0: Ezt is elképzelhetem.
1: Mert egy van az egyetem, az nyilván ott van az Andrássy.
0: Az se rossz ötlet.
1: És az... oda emeljenek a szegény rádió emlékét is megidézve valamit?
0: Az is lehetne. Tehát ez is egy lehetőség. Uh-huh. Az is egy lehetőség, hogy a Nemzeti Galéria kiterjeszkedik ott ezen a helyen, ahogy te mondtad. Tehát, hogy
1: a fal mögé.
0: A fal mögé. Tehát, hogy nagyon sokféle építkezési lehetőség van. Mindegyik nagyon sok pénzbe kerül.
1: Jó, ezt most azt gondoljuk, hogy előbb gondolat, és aztán a realitás. Mert abból mindig lehet valamit, hogy mondjam, kihozni, hogyha legalább van gondolat, és nem a pénzből indulunk ki, hanem az tartalomból.
0: Igen, ez nagyon érdekes kérdés, mert gyakorlatilag most így a választások után mindenhol ugyanaz történt. Tehát, hogy kétfelé ágaztak a gondolatok, van egy pragmatikus és van egy idealista irány mindenütt, tényleg minden területen. És borzasztó nehéz lesz a kettő közötti összhangot megteremteni, hogy mi az, ami az idealista tervekből, amik most tényleg burjánzanak, és egy csomó minden születik, mi az, ami megvalósítható, és hogy nem lesz belőle óriási csalódás.
1: Hát a miniszteren és a Sági Attilán nagyon sok múlik, tehát hogy a diplomáciai érzékük, a tudásuk, mondjuk a miniszterünk nem ennek a területnek a szakértője, de láthatólag hallgat a körülötte lévőkre, és próbál erről beszélni, hogy ő kíváncsi, ő tudni akarja, érteni akarja. Neked is ez a benyomásod?
0: Igen, lehet, hogy nem is olyan rossz, hogy nem ért hozzá, de az államtitkár viszont nagyon ért, hiszen ebből a közegből jön, tehát a Sári Zsolt egy abszolút erre alkalmas figura, és tényleg nyitott, és befogadó ezekre az ötletekre. Tényleg az lesz a nagy kérdés, hogy egy-két éven belül, egyrészt, hogy lesz-e egy-két év türelem az emberekben, másrészt, hogy egy-két éven belül hogy lehet ezt a két irány közötti egyensúlyt megtalálni. Mm-hmm. Tehát hogy lehet rávenni az embereket, hogy valahol a kettő között muszáj megtalálni a megoldást.
1: Mindjárt lemegyünk a műcsarnokba, csak bevezető, tehát az útvonal mellé ki kell tűzködni ilyen jelzéseket, hogy ugye az egész vizuális kultúra, az a múzeumok, és a kortárs művészet, és a kiállítóhelyek, és a magángalériák, mert azoknak a mozgató ereje, és a
0: művészek.
1: És most jönnek a művészek. Kezdhettem volna úgy. De a művészek, mintha majd a műcsarnoki tisztáramosás tisztódva rendes ház akciót elmondott, de a művészek mintha várnának. Tehát akkor hol kezdjük? Nektek a műcsarnokról volt egy közös vitaindítótok Húcs Júliusszal, amire utána szerveztetek is egy személyes találkozót, örülök, hogyha beszámolsz
0: egy beszélgetést. Egy nyilvános beszélgetés volt, ahová eljött az államtitkár is.
1: A Sági Attila?
0: Sári Zsolt.
1: Sári Zsolt. Bocsánat. A Sági Attila egy másik ügy, de a Városliget miatt állandóan beúszik. Tehát a Sári Zsolt, nem győzöm hangsúlyozni. Mi a probléma a műcsarnokkal? Azon kívül, hogy jó, hát nem, úgy csak, mintha nem tudnám, de hát te mondd el. Közérthető, rövid.
0: Jó. A műcsarnokkal az a probléma, amit ezen a beszélgetésen vagy vitán is elhangzott, hogy hát messze a lehetőségei alatt teljesített az elmúlt évtizedekben, másfél évtizedben. Mégpedig azért teljesített alatta, mert hogy irányt váltott, és a korábbi 30 évnek, tehát mondjuk a 80-as évek elejétől kezdve, hogyha egy új korszaknak tekintjük mondjuk azt, ahogy a Nérai Katalin elkezdte vezetni a műcsarnokot, vagy ahogy lehetővé tették neki, hogy vezesse a kulturpolitika, egészen mondjuk, hát itt megosztanak a vélemények, hogy Gulyás Gábor előttig, vagy Gulyás Gáborig, de minden esetre valahogy ez a 30 év, ez arról szólt, hogy nemzetközi összefüggésekben és kánonformáló erővel működik a műcsarnok.
1: És külföldre is viszi ezt a magyar szelleműségünk.
0: Hát ez egy jó kérdés.
1: Volt ilyen feladata.
0: Ez jó kérdés, ez a 80-as évek programja volt, leginkább meg a 90-es években is vitték tovább. Nem biztos, hogy ez a 2000-es években már azért nem volt ekkora cél. És nem is tudom, hogy célnak kell-e lennie. De minden esetre ez a kettő, tehát nemzetközi és kánonformáló. Na most ezt a két fontos tulajdonságát nem vitte tovább az MMA égisze alatt a műcsarnok, és emiatt a kortárs képzőművészetnek az organikus rendszeréből gyakorlatilag kiesett. Tehát, hogy az történt, hogy eltűnt egy csúcsintézmény ebből a rendszerből, és ezáltal az egész rendszer megborult.
1: Tehát és nem vette hát a Nemzeti Galéria sem ezt a részben.
0: Hát a Nemzeti Galéria maga is zsugorodott, szakmailag is visszafejlődött, a Ludwig Múzeum egy fékezethabzással működött, politikai okokból, tehát hogy azt hiszem a Fabényi Júlia alatt ez egy túlélési stratégia volt, hogy nem ment bele olyan kérdésekbe, meg olyan kánonformáló problémákba, vagy nagyon kevéssé ment bele, mint ahogy korábban belement ebbe a Ludwig Múzeum. Tehát nem volt ennek ellensúlya a korábbiakhoz képest. Ez persze mindig relatív, tehát lehet azt mondani, hogy hú, hát van egy Ludwig Múzeumunk, csodálatos, más országok megnyalnák mind a 10 ujjukat, hogy van egy ilyen múzeumunk. Magyarországon ugye relatív, mert hogy volt egy rendszerünk, amiben volt kiállítási rendszerről beszélek, most nyilván ez egy nagyon tágas ökoszisztéma minden művészettel és finanszírozással és minden, de most csak erre koncentrálva, tehát hogy volt egy ilyen rendszer, amiben volt egy kánonformálási struktúra, ami kialakult 30 év alatt. Na most ez így lefejeződött, és gyakorlatilag teljesen más területekre került át, vagy eltűnt. Tehát hogy ennek a hatása az felmérhetetlen. Akár a szélesebb társadalom felé is felmérhetetlen, mert nem tudjuk. Ma sokkal kevésbé tudjuk elhitetni az emberekkel, hogy a kortárs vizuális művészet, hogy a vizuális kultúra az valami érdekes dolog lehet, mint 15-20 évvel ezelőtt. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy gyertek el egy nem tudom milyen kiállításra, mert ez egy világhírű belga művész, és most láthatjátok, hogy épp hogyan gondolkodnak vizuálisan a művészek a világban. Ezt ma már nem tudjuk elmondani, mert Bécsbe elmennek az emberek, de itthon már kiesett ez a rendszerből. Igen,
1: az is nagyon érdekes, hogy ahányszor a szép művészetiben ilyen irányultságú kamara méretű kiállítások voltak, azok nem ütötték át az inger küszöböt, miközben sorbálnak a szép művészeti előtt más típusú híres és sikeres kiállításokért, az emeletre már nem mentek fel az emberek megnézni, hogy a világban most mi történik.
0: Igen, igen, tehát voltak, nyilván voltak itt, hát Kentridge kiállítás volt, tehát nagyon sokféle dolog történt, de ha ez nem működik egy folyamatos, intézményes, jól átlátható és a jövőre, tehát hogy előre tudom vetíteni, hogy itt biztos, hogy lesz valami, mondjuk itt nagyon egyszerűen, amire érdemes bemenni. És ide tudok hívni egy külföldi múzeumigazgatót, kurátort akármilyen időpontra Budapestre, mert hogy, és mondani neki, hogy gyere ide, itt sokféle dolog van, gyere nézzük meg, és majd ez alapján építsünk kapcsolatokat. De ez megvolt, tehát 2008-9-10 körül bárkit ide lehetett hívni bármilyen időpillanatban szinte, és valahogy el lehetett vinni különböző helyekre, ahol érdekes dolgok voltak neki is. Ma nem lehet elvinni.
1: Ezt az állami kiállító helyekre mondod ilyen általánosító értelemben?
0: Ezt most az államra
1: ami
0: mondom.
1: Csanokból kiindulva.
0: Igen, mert hogy itt fejeződött le. Nyilván egy csomó minden ebbe a vákumba, tehát ezt is figyelembe kell venni, 16 év alatt ebbe a vákumba, amit az állam kivonulása okozott a kortárs képzőművészetből, csomó minden bement és betöltötte az űrt. Tehát mondjuk a budapesti intézmények, a Budapest Galéria szerepe nagyon megnövekedett.
1: Hát az ESZ Múzeum, ami nem ESZ Múzeum.
0: Kiscelli Múzeum, a Kapa Központ egy másik irányba ment el, tehát ott meg a fotó lett fontosabb. Tehát nem beszélve az Off-Biennáléről, a non-profitoknak az átalakult szerepéről és a magángalériákról.
1: Ezt akartam.
0: Tehát, hogy hatalmas átalakulás ment végbe, de közben az átalakulás nem volt olyan mértékű vagy léptékű, meg nem is lehetett olyan léptékű, hogy egy csúcsintézményt kiváltson.
1: Nyilván, de lehet-e egy kupéba, nem jó szó, mert nem utazunk, szóval lehet egy ernyő alatt nézni az állami kivonulást és a magángalériák erre adott válaszát, sikerét, sikertelenségét, most hagyjuk ki a Covidot, jó, mert nem ebből a szempontból nézzük, hanem hogy a kortárs művészetet, az ezzel foglalkozó magángalériák, mert nem mindegyik foglalkozik ezzel, de Gódó nagyra nőtt ez alatt az idő alatt például. A kortárs művészettel foglalkozó galériák, elsősorban Budapesten valamilyen mértékig beléptek-e a műcsarnok által keletkezett helyre?
0: nem tudnak, nem tudnak belépni. Tehát, hogy itt arról van szó.
1: Egyáltalán.
0: Nem, hát ez nem ugyanúgy működik. Persze. Ugye próbált az ACB Galéria például ebbe az irányba lépni. Tehát megalapítottak egy kutatóbázist, Research Lab néven. Tehát, hogy ez ott kiadtak katalógusokat, művészettörténeti kutatás folyt, angolul kiadták, foglalkoztak ezzel. Na most ez egy ideig működött, aztán utána már az érdekek egy kicsit elkezdték fölülírni, már mint a piaci érdekek, akkor egy kicsit már, hát nem, ugye csak azért, csak úgy működhet, hogyha ez, akkor ez hiteles külföldiek számára, mindenki számára, hogyha nem lóg ki a lóláb, és nem arról van szó, hogy én ezt a művészt azért futtatom, és azért csinálok neki egy nagy szakmai katalógust, mert azonnal el akarom adni a műveit. Tehát ha ezt ugye a műcsarnok, vagy a Ludwig Múzeum, vagy az állami független intézmények, viszonylag független intézmények meg tudják tenni, ilyen így lesznek hitelesek. Így működik a világ. Lehet, hogy ez nem egy olyan nagyon jó rendszer, de így működik a világban mindenütt. Na most ez hiányzik, tehát ezt nem tudják a magángalériák, próbálkoztak vele, ők is ide hívtak külföldi kurátorokat, múzeumigazgatókat, egy ideig működött a dolog. Tehát voltak látványos sikerek ezzel kapcsolatban, de ahogy megszűnt mondjuk a Franciaországban, Amerikában és Nagy-Britanniában az érdeklődés a 60-as, 70-es évek kelet-európai avantgárdja iránt, és a piac és az érdeklődés áttolódott, abban a pillanatban ez a fajta kapcsolatépítés ez üresben futott tovább. Tehát, hogy ez nincs jelenleg, ez odáig tartott, hogy a Maurer Dóra, Keserű Ilona és Bakimre Jovanovics munkáit sikerült egy-két nagyobb gyűjteménybe eljuttatni, figyelmet gerjeszteni ezzel kapcsolatban, egy-két publikáció született ezzel kapcsolatban, de ez pár évvel ezelőtt leállt, és amit reméltek a magángalériák is, meg azért az egész kortárs közeg, hogy ez a fajta érdeklődés, ez tolódik majd tovább, és húzza tovább majd egészen a kortársig az érdeklődést Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa és Magyarország iránt, ez nem következett be, tehát hogy itt jelen pillanatban egy fehér foltban ülünk, és...
1: Ami a piacirés, akkor ha valaki észnél van, akkor
0: nem, nincs piacirés, nincs, jelenleg nincs piacirés, tehát, hogy ez nem így működik, de engem a piacirések annyira nem érdekelnek, inkább okay. Az, hogy az államnak milyen feladata van, vagy mondjad, esetleg az önkormányzatnak. Lenne? Hát én azt gondolom, hogy erről volt szó egyébként ezen a beszélgetésen is, és az államtitkár nagyon-nagyon nyitottan viszonyult ehhez, sőt, hogy az MMA leépítése, ha megkezdődik, mármint az állami támogatásának leépítése, ami szintén egy rendkívül bonyolult folyamat, és nem lehet egy csapással elintézni, akkor ezen belül az állami kultúrpolitika nyitottságot mutat arra, sőt, hogy az állam visszaszerezze a műcsarnokot. És
1: ez most úgy hangzik, akkor... mintha az MMA nem lenne az állam, holott az nemzeti büdzséből él.
0: Ez igaz, tehát, hogy az egyik oldalon ott van, hogy de közben meg jogilag egy nagyon faramúci helyzet igen. alakult ki, tehát, hogy övék a műcsarnok.
1: És vigadó
0: igen,
1: is.
0: Igen, de hogy a műcsarnok egyszerűen odaadták nekik. Igen. Na most ezt, hogy ennek hogy van jogi megoldása, és mondjuk mit csinál akkor az ember, hogyha már mint az állam, hogyha azt mondja a műcsarnok, vagy a MMA, hogy ezt nem adja, hát, és addig rohasztja üresen, amíg csak lehet.
1: Miért? Hát vannak akkor... ambiciózus emberek, művészek, szövetségek, akik ott szalonokat tartanak. Eddig
0: igen, de ha
1: volt.
0: Nincs pénz, akkor nem tartanak szalonokat.
1: És tehát, miért lenne pénz?
0: Hát, ha az állam nem ad.
1: Hát egyelőre benne van az állami költségvetésben a pénzük.
0: Egy ideig, igen, de valószínűleg
1: ennyi
0: nem
1: idő
0: lehet,
1: van arra, hogy megváltoztassák, igen.
0: Nem lehet épp elmélyűen finanszírozni a kultúrát, hogyha ez megmarad.
1: Mi a baj a szalonokkal, amire ráállt a műcsarnok? Mint...
0: Nem álltak rá annyira. Tehát ez egy érdekes kérdés
1: a baj.
0: Egyébként. Nem, de olyan nagy vész nincs a szalonokkal egyébként. Tehát aha. Maga a szalonnal olyan óriási
1: ott a helye.
0: Hát lehet, hogy ott
1: az a
0: helye.
1: Az a szokás egyébként.
0: Volt ilyen szokás, Igen.
1: Tehát alapvetően nem az a baj, hogy bizonyos művészeti szövetségek, vagy egyesületek, vagy csoportok közös éves beszámolása van a műcsarnokban, hanem a köztes időkkel van.
0: Ezt meg lehet oldani az intézményes működéssel, a nemzetközi nyitottsággal, azzal, hogy egyáltalán rajta vagyunk-e a térképen, a kortárs művészetben, vagy nem vagyunk. Ha nemzeti keretben gondoljuk el ezt az egészet, és azt mondjuk, hogy esetleg a nagyon jó fotósokat meghívjuk, és akkor azt kirakjuk az ászlóra, hogy de mi nemzetköziek vagyunk, de csak a fotóban, hát aznak sok értelme
1: nincsen. Hát azt a Kapa csinálja meg.
0: Nem, a műcsarnok is csinálta.
1: Igen, hát nagy a verseny.
0: Hát igen, ez például egy megint egy másik kérdés, hogy kell-e nekünk ekkora csak a fotóra irányuló intézményrendszer.
1: Miközben a fotomúzeumot nem bírják megnyitni.
0: Így van.
1: Visszatérve az MMA-ra, ha látod egyáltalán, ott nincsen olyan csoportosulás, szakember, aki ennek az általunk csatlakozhatok, hiányolt kortárs gondolkodásnak a képviselője?
0: Vannak, hát most az, hogy nem
1: tudom. De akinek hangot adna, aki képviselje
0: a hangot, semminek
1: a változást.
0: Semminek nem adtak hangot az elmúlt tizenvalahány
1: évben. Most?
0: Most se adtak.
1: Tehát, hogy... Látom a közleményeket, tehát úgy csinálnak, mint a semmi nem történt volna. Pontosan, tehát, nagyon ügyes.
0: Semmilyen módon, tehát semmihez nem szóltak hozzá. Igen,
1: igen,
0: tehát,
1: ezt látom.
0: Az égvilágon semmihez. Tehát mondjuk, igen, tehát hogy az MMA rátelepedett a finanszírozásra, és mondjuk egy olyan csodálatos művész, mint a Bukta Imre, egyetlen mukot nem szólt tizenvalahány év alatt.
1: Hát
0: ez
1: neki nagyon sok kiállítása van, itt is, ott is.
0: Rendben van, de hogy...
1: Gazdaságilag is sikeres.
0: Igen, de akkor most nem fog megint nem fog szólni, pedig a Bukta Imrével, hogyha leülnénk, akkor nyilván nagyon kevés különbség lenne abban, hogy hogy gondolkodunk a kortárs képzőművészetről. Csak intézményes keretek között, mint MMA, ő nem hallatta a hangját, és senki nem hallatta ezek
1: között. Mint Bukta Imre se hallatta a hangját?
0: Nem. Jó, de ez egy, de mint azért, mert az intézmény része volt, azt gondolom, de lehet, hogy ez másként van.
1: Az a kérdés, hogy miben maradtatok ezen a beszélgetésen, ami egyébként a Lex Indexen látható az a szöveg, a műcsarnoki szabad kéz, a műcsarnok és intézményeink, illetve azt is meséld el kérlek, hogy mi volt a Deep Cleaning in Progress című megmozdulás, miután arra én személyesen emlékszem, hogy ott voltam, amikor hány évvel ezelőtt odaálltunk a műcsarnok elé, körbeálltuk, amikor az MMA meg szerezte, és Einstein dolta, és a verekedés is volt, ugye mindenki emlékszik rá, és akkor nagyon sokáig a Nemes Csaba ugye életben tartotta a tiltakozásokat, és a Király András folyamatosan közölt ilyen nagyon
0: most könyve is van, és
1: képeket, és most újra vannak képek a Facebookon a Király Andrástól. Na tehát, mi történt akkor, mi történt most?
0: Először, hogy mi történt a beszélgetésen, és mi lesz belőle, megállapodtunk, hogy több kérdéskör, tehát hogy több nagy horderejű kérdésekben elkezdünk valahogy egyeztetni, grémiumokat alapítani, valahogy szervezet.
1: Ki ez a többes szám?
0: Hát ott, akik ott voltak, a kortárs művészetet képviselő szervezetek és emberek száma azért az elég korlátos, tehát hogy nagyjából mindenki ismer mindenkit, tehát hogy ez 1000-2000 közötti szám, tehát hogy nagyjából ez a mi.
1: Ott mind ott ültek ezek?
0: Nem, de mondjuk ott voltak 80-an ezek
1: az
0: közül.
1: Jó,
0: tehát, hogy egy komoly közönség volt. Ebben megállapodtunk, én most írok ebből egy összefoglalót, az is kikerül az X-indexre, tehát hogy ebből lépünk majd tovább, lesznek más anyagok, az FKS-ének is vannak anyagai, azok is kikerülnek. Próbáljuk valahogy azokat szintetizálni majd egy idő után, és valahogy összehozni a különböző csoportokat, akik most nagyon aktívan próbálnak ezen a területen valamit csinálni. Na most az a kérdés, hogy igen, tehát mondtad azt is, hogy a művészek csöndben vannak.
1: Holott 13-an nagyon hangosak voltak.
0: Igen, meg hogy most volt tiltakozó akció, ami hát egy művészek által szervezett felmosás és takarítás.
1: Vödör.
0: Igen, takarítás volt. Ez egy érdekes dolog volt, mert ugye 2013-ban két volt hallgatómmal, akik azóta nagyon komoly pozíciókban vannak kulturális területen, szóval velük együtt csináltunk egy egyéves projektet, a Kívül tágas volt a címe, ma is fönn van a neten, el lehet érni, És abban a Tarhajnak a felmosta a műcsarnok előtti részt, tehát az ő demonstratív, performatív gesztusa az ez volt. Tehát, hogy van ennek egy előzménye, 13 évvel ezelőtt a Hajni felmosta a műcsarnok előtti részt. Most ez ennek a megújítása, vagy egy új keretbe helyezése volt, amit hát elég cinikus módon az MMA, illetve a műcsarnok megkontrázott, mert kirakott az oszlopokra mindenféle plakátokat, molinókat, amire az volt ráírva, hogy tiszta udvar, rendes ház. És hát ez egyébként jellemző, tehát hogy ez a fajta egymás mellett elbeszélés és cinizmus. Nekem az szúrt szemet igazából, hogy mondjuk én a képzőn, hogyha azt mondanám, hogy holnapra szeretnék egy ilyen molinót, és majd rakjuk ki, mert lesz egy tiltakozás, és akkor a körbe vonjuk az oszlopokat, hogy az mondjuk mennyi pénz és hány nap lenne.
1: De tudták előre, hogy ez lesz?
0: Hát meghirdették, tehát mármint a művészek meghirdették, tehát nyilván lehetett rá készülni, de hát akkor is ez nagyon sok pénzbe kerül például. Tehát ugye erre most egyszer csak így volt pénz. Ez azért jelzi, hogy
1: nem lehetett egy válasz, hogy köszönjük, hogy felmostat. Mi most már tiszta udvarrendes ház vagyunk?
0: Mi mindig is tiszta udvarrendes házok voltunk, ez a cinikus.
1: Igen, mert otthon az MMA monogram alul
0: picibel. Így van, tehát hogy ezek, mi ezek vagyunk, ti pedig itt békétlenkedők vagytok, körülbelül ez volt
1: És akkor nem is állnak szóba egymással ezek az emberek?
0: Hát én nem is nagyon gondolom, hogy mondjuk, tehát nyilván szóba lehet állni, tehát van egy csomó ember az MMA-ban is, meg a műcsarnokban is, akik nagyon szívesen beszélgetek, de különben intézményesen nem sok értelme van. Tehát amíg nincs egy olyan gesztus, vagy egy olyan gondolat, hogy na akkor nézzük meg, hogy merre lehetne ebből kilépni, ebből a zsákutcából, addig nem sok értelme van erről beszélni.
1: Jó, na most akkor te megírod meg az összefoglalást, és mit vársz attól?
0: Hát ezt megbeszéltük az államtitkárral, hogy ő is megkapja. A tovább lépésnél ő ugye sokféle szervezettel fog tárgyalni, meg emberekkel, felhasználja, tovább építjük, és valószínűleg hát most beüt mindjárt a nyár rendesen, tehát nem...
1: A miniszterelnök megmondta, hogy senki nem menjen szabadságra.
0: Jó, de azért
1: mehetsz,
0: én elmegyek, tehát hogy az lesz, hogy szeptemberben valószínűleg akkorra jönnek össze majd ezek az újabb...
1: De te itt hagyod nyárra ezt a szöveget, és lehet rajta gondolkodni.
0: Szerintem újabb szövegek fognak keletkezni, csak olyat nem, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy 80-100 embert, nem tudom én, augusztus 10-én összecsődítsünk valahol arra, hogy megbeszéljünk valamit.
1: Mondjuk Zsenyén.
0: Jó, oké.
1: Okay. Például, ugye?
0: Hát jó, ha Zsenye lenne.
1: Ha lenne, de megint van egy tiltakozó akció, hogy igen. Legyen. Hogy ne zárják be.
0: Szóval valószínűleg ilyen lépésről lépésre működhet a dolog. Én azt gondolom, hogy a következő körben az lesz, hogy a kompetenciákat el kell dönteni. Tehát, hogy mondjuk ez a csipet csapatnyi ember a kortárs képzőművészetben mit tud letenni az asztalra, miért, hogy tudja megindokolni, hogy ez valóban támogatásra méltó dolog, sőt az államnak jövőt tekintve ezt kéne támogatnia, tehát hogy ezek az anyagok milyen formában készülhetnek el, és mekkora támogatottsággal. Tehát hogy lehet akár nem csak a kortárs képzőművészet területéről, hanem interdisziplinárisan különböző területekről egyre több embert bevonni, és mondjuk csatlakozni egy idő után a színházasokhoz, filmesekhez, és ezekhez egy kulturális kerekasztalban megjelenni. Hát nyilván ez egy borzasztó nehéz kérdés, hát a nulláról kell indulnia gyakorlatilag, tehát hogy tényleg ez egy heroikus feladat most.
1: Hát és ennyi művész tudod, mint primadonna, tudnak nagyon beszélni, már amelyik, nem, de vagy rajzolni, vagy énekelni, és ezeket, hogy mondjam, érzelmileg is nagyon erős töltés van.
0: Erre jó módszert találtak, azt hiszem ki, hogy szervezetekkel kezdenek el leginkább tárgyalni, tehát az nagyon fontos, hogy szervezet legyen mögötte.
1: Az a helyzet, hogy kb. 10 percünk van, 10-12 percünk még van, hogy ezt most osszuk be, van egy-két fontos kérdés, ebből, amit elmondtál, nekem még fontosnak tűnik az ENSZ valamikori ENSZ múzeum kérdése. Igaz-e a hír, hogy Kapának integetnek némelyek, hogy vissza a műcsarnokhoz, és a fotó, az is egy állami intézmény, tehát az egy más, hogy érte nem egészen, mert a Manóházat meg közben megvette a Szépművészeti Múzeum magának, miközben az épület a kerületé, de a szervezet az megszűnt önálló civil alapítvány lenni. Kecskeméten üres az egykori fotomúzeum épülete, és az új fotomúzeum épülete nem nyílt meg, visszautalták a pénzt, amit kaptak rá, mert szakmai problémák vannak, nem a házzal, hanem a tartalommal. Tehát, hogy ebben, mivel a fotó nagyon fontos, ez nyilvánvaló az intézmények működésében, hogy mindenki akar egy kis fotót, magyart, külföldit, mindenfélét, a fotósok is akarnak kiállításokat. Igaz, lehet-e jó elgondolása a kapát ENSZ múzeumként visszaadni a kortárs vizuális művészetnek, és nem a fotó megtartani?
0: Ez felvetődött kétszer is felvetődött, többször is ezen a beszélgetésen. Inkább afelé mozdult el ez a jelenlévő közönség, hogy hát ez egy rettentő bonyolult kérdés. Tehát nem lehet itt sem azt mondani, hogy na hát akkor azonnal szűnjön meg a kapa, és legyen újra Ernst Múzeum. Tehát ez ebben a formában biztos, hogy nem működik. Itt is megint ugyanazt tudom csak mondani, hogy sokkal nagyobb kérdésekről van szó. Tehát, hogy létezik-e önmagában a fotó? Kell-e neki önálló intézmény? Igen. Tehát, hogy az egy nagyon nagy kérdés. Nem, ez felvetődött, és ez nagyon jó hozzászólás volt ezzel kapcsolatban.
1: De nem az enyém.
0: Nem káros-e a fotóra nézve, ha bekerítjük?
1: Mi az, hogy bekerítjük? Ha önálló intézménye van, hát, az bekerítés?
0: Nem, hanem ha azt mondjuk, hogy van a sajtófotó, meg van a művészeti fotó, ja. És ennek van egy külön intézménye, és azt mondjuk, hogy hát ez ennek van egy külön része, és a kortárs képzőművészeti fotóhasználat mondjuk, az nem feltétlenül tartozik ide.
1: Hát szerintem összetartozik.
0: Hát persze, csak a kapa 2015 után ezt az irányt azért visszafogta. Tehát akkor volt a jelent és című kiállítás, amiben az Eszterházi Marcell,
1: igen, Forgács. De a Gerhes azóta is volt, a Dezső Tamás azóta is
0: tudom,
1: volt.
0: Tudom, de az egy másfajta kiállítás volt, tehát hogy az egy olyan jellegű kortárs képzőművészeti kiállítás volt, ami irányt mutathatott volna, hogy lehet interdisziplinárisan egy kicsit tágabban gondolkozva megnyitni a kapát. Na most ezt a kapa nem követte, hanem csinált ilyen-olyan kisebb kiállításokat, ami mind megmaradt a fotóterület. Na most ezzel, hogy ez tényleg bezárkózott, és én el tudom képzelni, hogy kinyit. Tehát azt nagyon el tudom képzelni. Az a kérdés például, hogy miért nem nyit a média művészet felé tágabban.
1: Tehát, és akkor megtenné, ha a műcsarnokhoz tartozna?
0: A jó ég tudja, mit tenne. Aha. Meg nyilván sok minden kellene, egy új pályázat, új struktúra.
1: Vezetőn sok múlik.
0: Programokon sok múlik. Hát és meg azon, hogy hogy írja ki mondjuk, ki írhatja egyáltalán az állam ezeket a pozíciókat.
1: Ha és a kiírja, tartalmat.
0: Ha ki, igen, megadhatja, hogy milyen jellegű dolgokat kér a pályázatban, és milyen pályázatok érkeznek be. Beérkezik-e mondjuk egy külföldi híres kurátornak a pályázata, aki teljesen új alapokra helyezné ezt az egészet. Szükségünk van-e ugyanúgy, mint korábban, egy 400-500 négyzetméteres, közepes méretű intézményre, ami a hierarchiában a műcsarnok alatt van, és méretben is. Kell-e ez mondjuk az életközepi önálló tárlatok megrendezéséhez? Borzasztó sok kérdés van ezzel kapcsolatban. Mennyire legyen nemzetközi, mennyire legyen hazai? Végtelen a kérdések
1: és
0: sora.
1: A te írásod, ami majd készül, és nyáron lehet olvasgatni, abban erre kitérsz?
0: Hát ebben még nem, mert most csak összefoglalom, hogy mi hangzott el, de utána biztos, hogy lesz egy olyan írás, szerintem én fogom írni, ahol ezek a kérdések egymás után felsorolódnak.
1: Akkor olvasunk, és utána beszélgetünk róla, ha lehet, és akkor a következő, ugye nem tudjuk az összes múzeumot végigvenni, pedig milyen érdekes lenne a Nemzeti Múzeum ról beszélgetni, most ez függetlenül az iparművészeti, meg a közlekedési építészeti jellegétől, de a Nemzeti Múzeumon te emlegetted, én ezt fúrom, ezt a várbeli. Én azt szeretném, ha a Pollákon azokban a gyönyörű épületekben plusz egy piramist kapjanak, de az lehet nem piramis, hanem kör alakú, csak ne kocka legyen. Szóval, hogy azt vártolnám, hogy ott egy nagyon szép múzeum kert legyen, ahol sétálni lehet, és az épületekben olyan dolgok vannak, ami miatt érdemes is. Na de... nem beszéltünk, és nem is fogunk most beszélni azokról a publikációkról, amelyek a múzeumi szabadság és a múzeumi autonómiával foglalkoznak, mert ez nagyon szakmai, de látszik, hogy emberek gondolkodnak és akarnak valamiféle összekapaszkodást ennek mentén, majd meglátjuk, hogy sikerül-e, ami engem kifejezetten fővárosi szempontból érdekelne, az, ez az új szakmai közeg, ami a fővárosnak a köztéri szobrászat, mondjad.
0: Köztéri művészeti szakmai tanács.
1: Na jó, hát akkor az.
0: Na jó.
1: Amiben te is benne vagy, nagyon sokan vagytok benne.
0: Hát nem olyan nagyon sokan,
1: konkrét
0: de vagyunk.
1: Konkrét kérdésem, ha foglalkoztok az 56-os emlékművel, jött egy kérdés, hogy mi van az 56-os emlékművel a felvonási téren.
0: Örülünk, hogy létezünk, tehát, hogy ez most jött létre.
1: De
0: most
1: van ott egy cédula, hogy felújítják.
0: Tudom, de most körülbelül ott tart ez a tanács, hogy megalakult. Volt egy első ügy már, amit megbeszéltünk, de hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy van egy ilyen kis tanács, és akkor ennek hol lesz majd a helye?
1: Ki hozta létre?
0: Ezt a főváros hozta létre, és a Budapest Galéria mellé került. Tehát, hogy ez egy fontos tényező, mert ugye jelenleg az, hogy mondjuk kikerül valahova egy köztéri szobor, és ez milyen szakvéleménnyel kerül ki, ebben nagyon komoly káosz van.
1: Csak szólnék, hogy a 13. kerület Fenyő Miklós szobrot szeretne állítani, több száz tiltakozást gyűlt össze, teendő?
0: Hát a teendő az az, hogy valamilyen a nyomásnak még komolyabb eszközeit kellene bevetni. Hát például a fővárosnak is beszállni ebbe a dologba, és mondjuk...
1: Azért, mert a Pozsonyi úton van joga van, vagy azért, mert ez a szervezet az egész városra, nem csak a főváros területeire?
0: Én nagyon szeretném, hogyha itt egy érv bekerülne ebbe a vitakörbe, mégpedig a városképi indok. Tehát az, hogy nyilván minden városban, külföldön is, Magyarországon is van egy olyan része a városnak, amit meg akar őrizni, és valamilyen módon gondosabban kezelni, mint mondjuk az ipartelepeket a külső részeken. Na most erre, hogyha ugye ezt kihagyta a rendeletek és törvények alkotói az elmúlt 3 évtizedben, vagy többe is, kihagyta ezt a szempontot, tehát hogy tulajdonképpen egy kerület lepottyanthat bármilyen szobrot bárhová, akármilyen szakvélemény születik, akármilyen korábbi urbanisztikai koncepció, akármilyen műemléki védettség, akármilyen gyönyörűség volt ott, oda lepottyanthat egy szobrot. Hát hogy a fenébe került például a Szabadság térre, most nem csak a német megszállás, hanem a két amerikai elnök
1: mi lesz
0: szobor.
1: Ezekkel?
0: Hát mit tudom én? Nem
1: de
0: tudom.
1: Az amerikai elnök az amerikai, aki az nem biztos,
0: hogy dehogy is, azt mi állítottuk.
1: Nem el.
0: Hát dehogy
1: nem. Terület,
0: ami... Na persze.
1: Az a főváros területén áll, nem az amerikai területén, mert ugye a nagykövetség az övék.
0: A szovjetek területén áll.
1: Tehát, okay. És nehogy már előkerüljön a szovjet hősi emlékmű is a Szabadság téren, mint probléma.
0: Hát az mindig is probléma
1: na,
0: volt.
1: Jó, de...
0: Az egy érdekes kérdés, hogy az, amit
1: csinálunk. Politikai konszenzus miatt maradt ott?
0: Hát igen, egy szerződés miatt maradt
1: igen,
0: ott. Politikai
1: az...
0: konszenzus nincsen, a szerződés van.
1: Lenne. De a másik végén a térnek ez a állítólagos szabadság emlékmű, vagy elnyomás emlékmű, a nevét se tudom rendesen.
0: A német megszállás
1: igen,
0: áldozatainak emlékmű.
1: Köszönöm igen. szépen, ma nagyon jó vagy igen, ezekben igen. a hosszú szövegekben. Az nincs se felavatva, se jóváhagyva, se konszenzuálisan odapakolászva, de az államé, nem a, fővárosi, a főváros területén.
0: Hát ugye Itt még sokkal bonyolultabb helyzetek is vannak.
1: Már ugye, csak 2 percünk van.
0: Jó, mert hogy az egy nagyon fontos kérdés, hogy miért volt lehetősége arra az államnak, hogy kimetszen Budapest területéről különböző részeket, ahová azt csinált, amit akart. Tehát, hogy ez nonsens, ezt valahogy vissza kell állítani, hogy a főváros rendelkezzen, jogköre legyen arra, hogy ezzel valami, tehát, hogy dönthessen ezekről a dolgokról. Érdekes lehet egyébként városképi szempontból is, meg egy csomó szempontból ez a kérdés, hogy lehet-e mondjuk bontani, lehet-e milyen felhatalmazások kellenek ahhoz, hogy mondjuk a Sziszi elkerüljön a Madách térről.
1: Na.
0: Hát ez egy érdekes kérdés, lehet biztos,
1: szeretik
0: hogy...
1: Szeretik az emberek?
0: Hát jó.
1: Meg a fókot is szeretik, a farkas.
0: Nyilván a Teleki téren, meg a lámpagyújtogatót, meg a mindent szeretnek az emberek.
1: Meg a rikkancsot.
0: Így van. Hát ez egy nagyon lassú folyamat, hogy lehet ezt visszabontani.
1: Van egy aktuális dolog, jut eszembe, a Vazareli szobrok a déli pályaudvar előtt hol vannak?
0: Ezt nem 120.
1: Egész... évforduló van, nagy kiállítások vannak, tanulmányok születnek, iszonyú büszkék vagyunk, béke, boldogság, Vazareli. Hol van lett ez a 2 szobor?
0: Nem tudom, igazából.
1: Ezzel majd fogtok foglalkozni, mint fővárosi közterületi
0: köztéri művészeti tanács.
1: Valami jó kis rövidítés ki kéne találni.
0: Jó, nem szeretnék rövidíteni. Azért igen, tehát hogy előbb jó lenne, hogyha születne, és ebbe a tanácsnak is biztos szerepe lesz, hogy születne valami javaslat arra, hogy az intézményrendszer egyáltalán hogy nézzen ki. Tehát, hogy ne legyen az, hogy most egyszer csak alakult egy tanács, és akkor a minden ügyet hirtelen odatol mindenki, és nem lesz felhatalmazása arra, mondjuk ennek a tanácsnak, csak véleményezhet megint, visszadobja a fővárosnak, a főváros meg azt csinál vele, amit akar.
1: Ez nem jó,
0: tehát, hogy itt az egész intézményrendszer áttekintése szükséges megint.
1: Úgy terveztem, hogy még egyszer meghallgatjuk ezt az isteni Pátkai Rozinát itt a végén 2 percben, de sajnos ez most nem lesz lehetséges, mert van itt egy ennél szerintem fontosabb tennivalónk, hogy szerinted még mindig Múzeum Sirató legyen a műsorunk címe?
0: Nem, valami köztes állapotot kéne kitalálni, tehát nem a múzeum ünneplő, vagy nem tudom, nem valahol.
1: Tervező?
0: Nem tudom, építő, majd gondolkozzunk rajta.
1: Álmodó?
0: Várhatjuk a...
1: A barátaim azt mondták, legyen múzeum álmodó.
0: Jó.
1: Nem muszáj, hát megbeszélhetjük, csak így feldobom ezeket.
0: Jó, még gondolkodjunk rajta, hogy mi legyen, de változtassunk címet, tehát ugye? Legközelebbre lepjük meg az
1: jó,
0: óriási
1: hallgatók. Legközelebb, hogyha akarod, lehet előbb, mint évvége, tehát hogyha nagyon történnek dolgok, akkor szerintem esküdjünk össze, hogy lesz előbb, mint évvége. Szerinted történnek dolgok előbb,
0: biztos,
1: mint évvége?
0: Biztos, szerintem októberben össze kéne ülnünk.
1: Jó.
0: Mert addigra...
1: Szerinted mi befolyásoljuk a döntéshozókat?
0: Nem befolyásoljuk a döntéshozókat, egyáltalán nem, viszont tényleg annyi téma van, tehát most meg, tehát hogy szinte el kellett ereszteni, hogy valami agendát
1: abszolút
0: állítsunk.
1: Például itt van ez az ugye.hu, mondja el ön, hogyan látja a kortárs képzőművészetet, ezt ismered?
0: Nem.
1: Na hát... Te nem ismered?
0: Nem.
1: A kortárs művészet nem csak a szakmai kérdőjel, az ICOM, Magyarország Agora felhívása, benne részvételiség és társadalmi felelősségvállalás munkacsoport.
0: Na, hát itt lesznek
1: hát
0: munkacsoportok, igen, de hogy jó, a munkacsoportokat ismerem, csak erre nem emlékeztem, hogy ez ilyen nevű.
1: Na, én így jó.
0: Úgyhogy ezt majd
1: jó,
0: meglátjuk,
1: tehát akkor,
0: hogy alakul.
1: Hogy úgy mondjam, na, mégis maradt 2 percünk, hogy lemenjen a Pátkai Rozina még egyszer, akkor ez nekünk nagyon jó, mert te is ismered őt, mi nagyon-nagyon kedveljük, amióta végig rohant a körúton, és azt kiabálta, hogy magyarok, hogy is van ez a ébredj hazám, nem az, hogy majd ébredj hazám, és végigment a körúton, és ezt kiabált, és mi ezt leadtuk itt a Tilosban, úgyhogy felébredt a hazánk. Van egy kis feladat a múzeumok és a kortárs művészet területén. Köszönöm szépen Mély Józsefnek, hogy itt volt, és akkor mielőbb találkozunk, amint mondani valónk van, és addigra kitaláljuk, hogy múzeum micsoda vagyunk.
0: Átmenetileg.
1: Misi, köszönjük a segítséget, Pátkai Rozina, ez volt a Szép Kilátófogadó, sziasztok!

ha lenne 10.000 forintom, holnap megvehetném a géphez ezt az új eredeti Microsoft Windows 95 programot. És akkor dolgozhatnék itthon is a bentim.

De hogy nekem is legyen tőled egy glóriám, ott ennyi bugi pénz, amit a mikroizé 95-re mondta, úgyhogy reggel bemegyek a bankba, és holnap meg.

De hogy nekem is legyen tőled egy glóriám, ott ennyi a tuki pénzom, mert a mikroizék.

Hail.

Budapest, nem, Hi-Fi Budapest, Hi-Fi Japán, minden szombaton 14:30-3-ig, telefonszám 215-37-73, üdvözlet minden kedden, kedves hallgatónak, itt a Tilos Rádió 90.3, DJ Solid és Rafurente műsora. Sziasztok! Sziasztok! Várjál! Várjál! Papacsi, várjál! Sziasztok!

0: milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, olyan félénk, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz egy nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk.
1: Szervusztok, kedves rádióhallgatók! Ez az Egyenes Labirintus nyári különkiadása. Szokásunkhoz híven az adás elkészítéséhez most is az elmúlt fél év során nálunk járt vendégeinket kértük fel arra, hogy olvassanak fel egy számukra jelentős lírai vagy prózai műből, és küldjék el nekünk a felvételeket. Ezért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani nekik. Az összeállításban felolvasnak Berta Bea, Borszuk Valéria, Borbély Zsuzsi, Burka Janka, Mikja Luzsányi Mónika, Péceli Dóra, Szalai Ivett és Ugi Szabina.
2: Mikja Luzsányi Mónika, A vérvonal egy ilyen könyve. Első fejezet, A kapunk kívül. Azon az estén, amikor Etienne-t elvitték a sasok, a kutyája Bernie ugyanolyan kitörő örömmel fogadta hazaérkeztekor, mint kölyök kora óta fogva mindig. Behemoth testével körbejárta, megnyalta a kezét, és várta, hogy a gazdája megsimogassa a fejét. Mivel a fiú nem reagált, hozta labdáját, és lerakta a lába elé. Hagyd most, Bernie, mondta fáradtan egy ilyen, nincs kedvem játszani. A kutya bánatosan leült a küszöbre, de azért reménykedve nézett rá. Egy ilyen megpaskolta a fejét. Ennyi legalább kijár neki a szokásos üdvözlő mozdulat, hiszen a kutya hozzá van kalibrálva, úgy tekint rá, mint valami istenre. A fiú hozzáérintette a csuklóját az érzékelőhöz. Most már kezdtem megszokni, hogy az első vérvonalat jelölő arany 1/1 helyett egy sárga kör jelenik meg a kijelzőkön, újra és újra szembesítve őt bizonytalan státuszával. Korábban fel sem tűnt neki, hogy a kontinensen minden a csuklóba ültetett identitásponttal működik. Erre csak akkor döbbent rá, amikor a sárga kör először villant felülötte a LED panelen, és egyik pillanatról kezdve a másikra elérhetetlenné váltak számára a hétköznapi élet legegyszerűbb dolga is. Az egyetemre besetette a lábát, de meg egy plázába vagy egy moziba se. Ezen a napon is hiába keresgéltek, az egész belvárosban nem találtak egy kávézót, ahova a barátnőjével, Rúzsal együtt ő is beülhetett volna. Végül a lány vett 2 dobozos kávét az automatában, mert egy ilyen bankszámlájához nem tudott hozzáférni. Azt tervezték, hogy majd megisszák valamelyik parkban, de a park bejáratánál tovább nem jutottak, mert a bizonytalan státuszúakat a központokból, a pihenőligetekből is kitiltotta a rendszer. Így aztán Rúzs kocsijában itták meg a kávét. Amióta meghekkelték az identitását, a San Martini ház maradt számára az egyetlen hely, ahonnan nem tiltották ki, ahová nyugodtan bemehetett, ahol még mindig embernek érezte magát. Most azonban nem nyílt ki az ajtó. Villogra csapott fel a vészjelző, a bejáratot lila reflektorok világították meg, és a biztonsági rendszer azonnal aktiválta magát. Etienne tudta, amíg nem iktatják ki a biztonsági rendszert, a háló fogva tartja majd, és legfeljebb 2 méterre tud eltávolodni a bejárattól. Mi a fasz, nézett értetlenül a reflektorokra, aztán rávert az ajtóra. Apa, kapcsoljátok ki a riasztót, újra kell indítani ezt a szart. De a ház néma maradt. Már csak ez hiányzott, rogyott le a fiú a küszöbre. Nincsenek itthon. A bíbor passzományosoktól jött, aznap volt az utolsó vizsgálat, a fájt minden tagja. Fáradt volt és kimerült. Tömegközlekedési eszközt nem használhatott, de még a saját kocsiját sem, így gyalog ment el a malomig, a kormányzóság tudtával és engedélyével, oda vetették be magukat az őrzők. Kifelé alig 1 óra alatt megtette az utat, de visszafelé éjszaka 3 órába is beletett, míg hazaért. Annyira elcsigázott volt, hogy alig tudta magát vonszolni. Nem kívánt más, csak egy fürdőt, egy ágyat. Le akarta mosni magáról a mocskot, ágyba bújni minél hamarabb, hogy megfeledkezhessen a nap folyamán történtekről. Arra akart felébredni reggel, hogy minden rendbe jött, elkapták azt a szaralakot, aki ellopta az azonosítóját, aki miatt már 6 hete szenved. Akkor majd minden jó lesz újra, olyan, mint régen. Az első rend első vérvonalához tartozik. Szinte láttam meg előtte, hogy visszamegy majd a malomba, és Pierre pofájába röhög. Basszátok meg a rohadt vizsgálatotokat, visszakaptam az identitásomat. A riasztó víjogása az agyába vágott, elhagyta minden ereje, szinte észrevétlen, eszméletlenül zuhant a küszöbre a kutya mellé. Apa, Viv, nem tehetitek ezt velem, engedjetek be. A kutya a kezét nyalogatta, majd vel a fiú nem reagált, mellé bújt. Mellé volt, meleg volt a szőre és puha. Etienne átolálta Bernie nyakát, beletemette a bundájába az arcát. A kutyához simult, s végül szabadjára engedhette a könnyeit is. Talán el is aludt. A sasok szirénájára riadt, amikor megálltak a ház előtt, és berúgták a kaput. Nézzék, szólt a sasoknak, és a hangja megremegett. Gyűlölte ezt a hangot, idegen volt és ismeretlen. Egyszerű félreértés történt, próbáltam magyarázni. Megőrült a rendszer. Etienne Delacroix vagyok, Jérôme Delacroix és Agnès Delacroix fia, húgom Yvonne Delacroix és az öcsém Benoît Delacroix. Itt lakom ebben a házban. Ellenőrizzék csak le, ez a villa Jérôme Delacroix-é. Első rend, első vérvonal, elég felhívni az apámat, megmondja, ki vagyok. Már megtette, mondta vigyorogva az aranysisakos. Egy rohadt kívülálló vagy, semmi más.

Nádasdi Ádám, maradni, maradni. Az átzuhanás az megterhelő. Ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés. Amikor vendégek várhatók. A boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak. A vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátba. Ezek a nehezek. Amikor maradok, az jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ha nincs. De átzuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni, ha alszom, mélyebb gödörbe leásni. Magányos levesporokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorászni. Átzuhanni, az fáj. A változás szűk száján átcsúszni, az horzsolás.

Molnár Krisztina Rita, fűben hempereg. Percre perc, megöltem az időt. Ez győzelem. Végre lágyan elterülve locsan parttalan. Most akár egy holbány képen jól érzem magam. Mert a tegnap is ma van, a holnap is ma van. Mesztelen a fény, a fűben hempereg. Egyszerű akár a nyári reggelek. Talpam is csupasz, a konyhakő meleg. Friss a tej, vajas kenyérre mész pereg.

Szabóti Anna, a nyári test. A nyári test nem törődik magával. Naptejjel felkent, mesztelen király. A napra néz, és minden sejtje rával. A nyári test nem törekszik. Kivár. A nyári testen fehérek a szőrök. Csiszolt a sós szél, átsikált a fény. Világítanak rózsaszínű körmök. A csupasz nyári test csupa remény. Feküdni a forró, a lyukacsos, a híköveken, a parton, a kék szél lélegzetében. Kinyúlva lihegni a napban, a semmi világít a testben, fügefák bőrsúrlás az izeg, a gyümölcsök édes súlya húzza az ágat. Sóíz, ásít az árnyék, felissza a húst a magasság, jó az üresség, jó heverészni kitártan. Az égnek, a napnak, a víznek, hagyni a forró fényt kutakodni, kiválni a szemből a látást, húsból a csontot, izomból a görcsöt, a régi szorongást. Átnyomakodni a vibráló levegőn, a határon, kisüvíteni zajból a csendbe. A nyári test nem sóvárog, nem érez. A nyári test csak fekszik a kövön. A nyári test nem követel, nem kérdez, mert lüktetés csak, ének és öröm. A nyári test nem akar már szeretni, mert minden izzó sejtje szerelem. Nem igázza és nem köti le senki. Már nincs bukás, és nincsen győzelem. Zsong az élet a parton, de mit neki mások léptei súlya, beszéde a teste? Ő egyedül van, és maga lesz, hiszen egy a világgal. És a világ, ez a híg kék föld, az a gömbölyű és levegős test nem felel senkinek, száll egyedül, csak a napnak a párja örökkön. A nap egyedül a hatalmas, a lázas, a gyilkos, az édes, ő csak az úr, a parancs, az egyetlen, a nap csak az Isten. Ő, aki adja a létet, a testet is ő veszi vissza magának. Áldás a lénynek, a fénynek, a nagynak, a szépnek. Nyár, nyár, nyár, nincs soha vége. A nyári test nem törődik magával. Naptejjel felkent mesztelen király. A napra néz, és minden sejtje rával. A nyári test nem törekszik, kivár. A nyári testen fehérek a szőrök, csiszolt a sós szél, átsikált a fény. Világítanak rózsaszínű körmök. A csupasz nyári test csupa remény.

Lackó János, örök. A Lázárvin meghalt. Meg. Ő írta ezt a könyvet. Ő. Aki könyvet ír, az mind meghal. Meg. És aki könyvet olvas, az is. És aki nem ír és nem olvas, bizony az is. Akkor nem a könyvekben van a halasztás. Hát nem. Csinálsz nekem egy hosszú lépést? Az nem gyereknek való. Miért? Mi van benne? Bor meg szóda. És aki megissza, hosszabbat tud lépni? Egy ideig igen. És aztán, ha túl sokat iszik, egyáltalán nem tud lépni. És ha keveset, akkor még ugrándozni is tud. A Lázárvin szerette a hosszú lépést. Nem tudom, nyáron biztos, mert olyankor nagyon jól esik. Mégis télen lépte a leghosszabbat? Mégis. Most már nem lehet utolérni. Most már nem. Akkor se, ha iszom hosszú lépést. Akkor se. Akkor inkább iszom rövidet. Az végképp nem gyereknek való. Mi való a gyereknek? Te a meg gyümölcslé. Akkor csinálj nekem gyümölcslépést. Az milyen? Gyümölcslé meg szóda. Jó, csinálok. Várj csak, én mégis szeretném egy kicsit utolérni a Lázárvint. Most rögtön. Valamit meg kell beszélnem vele. Hát, nem tudom. Tegyél még valamit a gyümölcslépésembe, akkor sikerülni fog. És mit tegyek bele? Öröklét.

Baró Dániel, leltár. Azt mondja, hogy van 5 dioptriája, van 20 kilónyi súlyfeleslege, aztán egy fejlágya, ami nem nőtt 30 akárhány év alatt sebe. Így vette számba vagyonát a költő, félhangosan motyogva, mint szokott, egyszer, mikor kis felesége éppen a fürdőszobában tollászkodott. Víg csemetéi, nyárja szabónője, 8 hosszú évet élt már levele. 821 Facebook ismerőse, s még több várasztra váró levele. Van két külföldre szakadt jó barátja, egy darab lantja, kissé már hamis. Autója, háza, kertje, hólapátja, pár milliónyi tartozása is. Van egy kifejlett kártya szenvedélye, van bűntudata, aggodalmai, tériszonya, telefonfóbiája, rendkívül lassan örlő malmai. Van neki jó pár görnyesztő keresztje, miket oly sokszor vágyott tenni le, de szíve mélyén tudni véli mégis, hogy nélkülük nem menne semmire. S volt egy-két este, pár setétes éjjel, miben sebes villámként szétcsapott. Mi még? Kihúzott versorok, kihízott nadrágok, elfelejtett névnapok. Volt egy hattyúi kép, az is hová lett, meg a múlt ifjúság tündér tava. S kiszólt a hétves a fürdőszobából, mit keresel szívem, mi lett hova?

Latinovics levele Rutkai Évához. Amikor Rutkai Éva 1975-ben Amerikában turnézott, Latinovics Zoltán a következő levelet írta a színésznőnek. Évának Amerikába, 1975. július. Merre csavaroghatsz, drágám? És vajon gondolsz ránk, akik nagyon egyedül vagyunk, Bagóval egymásra utaltak, tehetetlen. Álmunk a géped maga után húzta, délutáni kék égen fehér csík. Egyedül vagyok. Akárhogy is történt és történik, hozzád tartozom. Azt hiszem, ez el van végezve. Elvégeztetett. Szemes a régi, az emberek idegenek. Nincs nyaralás. Az emlékek miatt, amik most befednek és ellepnek, a múlás miatt, amit percnyi pontossággal mérek fel és nyugtázok. Múlunk és nem mulatunk. Az idő múlatja kedvét rajtunk. Nincs nyaralás Bagó miatt. Ebben a kis fekete testben egy ősi lélek halkhat. Annyira követi az ember ritmusait, kedvét, mozdulatait. Nem vitorlázom nyugodtan, ha nem tudom, mi van vele. És tudom is, vár rám. Gondolataiban biztos megakad, merre lehetsz. De te az utóbbi időben keveset látogattad őt. Engem szokott meg hétköznapnak. Te voltál az ünnep. Nyaralás nincs. Alvás is csak altatóval. Nincs nyugalom. Én is várok. Várlak, hogy elmondhassam. Légy nyugodt, vagyok és leszek neked. Elvégeztetett. Ne hajtson hallgatásom és szomorúságom zajos helyekre. Ne hajtson el gyötrődésem, várakozásom, töprengésem. Minden értünk fog történni, mert akarom. Mert Isten is így akarhatja. Kilazult karom a derekad körül, de a kezedet fogom. Ne siess, ne kapkodj, ne térj ki. Újra szüljük magunkat. Te is akard, hogy együtt legyen jó, ha talán nem is úgy, mint régen. Meleget kell egymásra fújnunk, szeretett kötelekkel kell összekötnünk magunkat. Hideg a világ. Kihújnak a tüzek, kell a tűz, kell a fény. Kellünk egymáshoz. Hajtson egymáshoz a vihar, kergessen egymáshoz a csend. Ne engedjük kihűlni magunk, mert egyedül olyan iszonyatos, olyan nehéz. Ha nem budjam fel úgy, mint régen a vágy, élelezgessük. Nem lehet másolni a voltot, mert már mások vagyunk. 15 év. Most vetköztük le másodszor a bőrünk. Leved lettük régi magunk kétszer. Most jó 7 év következik, ha akarjuk, ha csináljuk. Naponta húzom fel a múlt kutyából az emlékvödröket. Vödörnyi szépet, csigát, kacskaringót, kéket, sárgát, hajnalt, alkonyt, a régi szelet és a régi színeket, a régi szíveink. Régi szíveinket lemeszelték a kápolna falán, de belerajzolva, téglába vésve, most már ott marad 15 év dobogó szíve. Úszom a vízben. A múlt fájdalmas simogatása. Kék könnyek tava. Benne a mi szerelmünk, a mi könnyeink is. Benne a régi szép sudár árbócok, a régi vitorlák tükörképe. Kagylók a nyakadról. A víz csillogása, szíved csillogása. A szélhártyája a vizen, kezed nyoma. Ludbőrzik a víz, mint a bőr. Mindenütt a mi tükörképünk. Mint a lidérc kóvályog a vízben, víz felett, a balatoni égen, a móló köveiben, az utakon, a nádzizegésben. Szerelmünk itt jár, itt kísért, itt időz, igéz. Hordja ki a homokra a hullám, szerelmünk szikrázó kavicsait. Nyomunk keresztalakban a homokban. Ha a múltamra emlékszem, te is öleled az életemet, belefonódtál, rám szőtted életed hálóját, beleszőtted a hitbe a szerelem fonalát. Merre vagy? Hiányzol. Rettenetesen hiányzol. Már régóta hiányzunk egymásnak, és mégsem a szokás, a betegség éltetett tovább. A szenvedés újra szüli a szép lehetetlent, kell, hogy kelljünk egymásnak. Hát kicsit kellessük magunk egymásnak.
Töltsük meg a házat szeretettel, rakjuk újra a kályhát, újra a tüzet. Éljük egymásnak a napokat. Költözzön vissza az ölelés, valamely késői, józanabb, de maradóbb szerelem. Költözzünk vissza egymásba. Fáj a hiányod. Úgy hiszem, szárnyverdesve, topogva, ágaskodva szeretlek, ha még vagy. Ha neked ez elég. Ha te is így akarod. Ha van még idő. Zoltán.

0: François Sagan, Jó reggelt, búbánat. Részlet. Felvettem a fürdőruhámat, és leszaladtam a kisöbölbe. Meglepetésemre ott találtam Cyrilt, a csónakjában ült. Elém jött ünnepélyes arccal, és megfogta a kezemet. Szeretnék bocsánatot kérni a tegnapi dologért, mondta. Én voltam a hibás, mondtam. Egyáltalán semmi zavart nem éreztem. Ünnepi arc kifejezése meglepett. Nagyon haragszom magamra, kezdte újra, és betolta a csónakot a tengerbe. Nincs miért, mondtam jókedvűen. De igen. Én már a csónakban is voltam. Cyril ott állt mellettem, combja közepéig a vízben, két kezét úgy támasztotta neki a csónak szélének, mint a korlátnak a bírósági emelvény előtt. Láttam, hogy nem száll be, míg nem beszélt, ezért valóban a kellő és szükséges figyelemmel néztem rá. Jól ismertem arcát, eligazodtam vonásai között. Arra gondoltam, hogy Cyril 25 éves, talán csábítónak tartja magát, és ettől nevethet nékem támadt. Ne nevessen, mondta. Tudnia kell, hogy haragudtam magamra tegnap este. Magát semmi sem védi ellenem. Sem az apja, sem az a nő, sem a jó példa. Lehetnék akár a legutolsó csirkefogó is a világon. Semmit sem változtatna a helyzeten. Maga ugyanúgy hihetne nekem. Nem is volt nevetséges, igazán. Éreztem, hogy ez az ember jó, és kész engem szeretni. Hogy én is szeretném szeretni. Karomat nyaka köré fontam, arcomat arcához szorítottam. Válla széles volt, teste keményen feszült az enyémhez. Maga kedves fiú, Cyril, mormoltam. Olyan lesz nekem, mint a bátyám. Kis dühös felkiáltással elkapta a derekamat, és lágyan kiemelt a csónakból. Karjában tartott a víz felett, fejem a vállán. Ebben a pillanatban szerettem. A reggeli fényben ugyanolyan aranybőrű volt, mint én, ugyanolyan kedves, ugyanolyan szelíd, mint én. Védelmezett engem. Amikor szája kereste a számat, ugyanúgy elfogadta a reszketés a gyönyörűségtől, mint őt, és csókunkban nem volt lelkiismeret furdalás, szégyenkezése, csak mélységes keresés, melyet halkan mormolt kis szavak szakítottak meg. Kiugrottam karjai közül, és a csónak után úsztam. Azt már tovasodorta a víz. Belemártottam a tengerbe arcomat, hogy újra megtaláljam, hogy felüdítsem. A víz zöld volt. Éreztem, hogy eláraszt a boldogság, a tökéletes gondtalanság. 12:30-kor Cyril elment, apám pedig éppen megjelent a két nővel a kecskeösvényen. Kettejük között jött le, segített nekik, kezét hol az egyiknek, hol a másiknak nyújtotta, olyan bájjal, oly természetesen, hogy arra nem is képes más, csak az én apám. Enna vállán hagyta fürdőköpenyét. Most vizsgapillantásaink előtt a legnagyobb nyugalommal vetette le, és elnyújtózott. Derek a karcsú, lába tökéletes, nincs is rajta semmi kifogásolni való. Legfeljebb itott némi, nagyon könnyű fonnyadás. Mindez hosszú évek ápoltságára, figyelmére vallott. Gépiesen helyeslő pillantást küldtem apám felé, felhúzott szemöldökkel. Nagy meglepetésemre nem viszonozta, hanem lehúnyt a szemét. Szegény Elza siralmas állapotban volt, vastagon bekente magát olajjal. Nem adok egy hetet, és apám... Anne felén fordította fejét. Cecil, miért kelsz fel itt ilyen korán? Párizsban délig ágyban maradtál. Ott dolgom volt, az mindig megbénít. Nem mosolyodott el, csak akkor mosolygott, amikor kedve volt, soha udvariasságból, mint más emberek. És az érettségid? Elhasaltam, mondtam nagy lendülettel. Alaposan elvágtak. De októberben okvetlenül le kell tenned. Miért kell? Szólt közbe apám. Én például sohasem szereztem diplomát, és igazán nem élek rosszul. Induláskor volt egy kis vagyona, emlékeztette Ann. Az én lányom mindig talál majd férfit, aki gondoskodik róla. mondta apám nemesen. Elza nagyot nevetett, mind a hárman ránéztünk. Erre abba hagyta. Tanulnia kell a szünidőben, mondta Anne, és becsukta szemét, mint egy a vita lezárásaképpen. Kétségbe esett pillantást vetettem apám felé. Kis zavart mosollyal válaszolt. Már láttam magam Bergson filozófiájának lapjai előtt. A fekete sorok a szemembe vágnak, és közben hallom Cyril nevetését lentről. Ettől a gondolattól elborzadtam. Oda vonszoltam magam Anne-hez, halk hangon megszólítottam. Kinyitott a szemét. Nyugtalan, esdeklő arccal hajoltam föléje, és még vissza is szívtam kissé a két orcámat, hogy leríjon rólam, szegény, elcsigázott diáklány vagyok. En, mondtam. Csak nem teszed ezt velem. Csak nem dolgoztatsz agyon ebben a hőségben. Pedig ez a szünidő olyan jót tehetne nekem. Egy ideig mereven rám nézett, azután titokzatosan elmosolyodott, de közben már el is fordította a fejét. Meg kell veled tennem ezt. Még ebben a hőségben is, ahogy mondtad. Mindössze két napig haragudnál rám, ahogy ismerlek, de azután letennéd a vizsgát. Vannak dolgok, amiket az ember sohasem bír megszokni, mondtam nevetés nélkül. Rám emelte szemét, mint aki remekül szórakozik, s tekintete kihívó is volt. Visszafeküdtem a homokba, tele nyugtalansággal. Elza hosszan fecsegett a tengerparti ünnepségekről, de apám nem hallgatott oda. Ott ült annak a háromszögnek a csúcsán, amelyet a két nő teste formált, és ennek a föld felé fordított profilját s vállát nézegette azzal a kissé merev és rendületlen tekintettel, amelyet oly jól ismertem. Keze kikinyílt, s bebecsukódott a homokon lágy szabályos mozdulatokkal. Leszaladtam a tengerhez, belevetettem magam, és nagy sóhajtással megsirattam ezt a szünidőt, amely a miénk lehetett volna, de már nem lesz soha. Itt van előttünk egy dráma minden alkotó része. A csábító, a félvilági nő és az okos asszony. Észrevettem a tengerfenéken egy megkövesedett bűbályos kajlót, egy kék rózsaszín kavicsot. Lebuktam érte, felhoztam és kezemben szorongattam egészen ebédig. Oly lágy tapintású volt, szinte elnyűttem ujjaim között. Elhatároztam, hogy ez szerencsét hozó kavics, nem is adom ki a kezemből egész nyáron. Nem tudom, miért nem vesztettem el, hiszen mindent elveszítek. Itt van ma is a kezemben. Rózsaszínű és langyos, és sírhatnékom van tőle.
1: Bíró Krisztián, limonádé. A nyár, mocskalom és húsleves egy barcikai lépcsőházban. Traktorgumi egy tűzcsap körül, pontosan a félpályánál. A diákokat védik vele a vastól, vagy fordítva. Forró abarancson pattogó talpak a nyár. Szegy csontokat érdekellen. Kétszer 20 kiló csapódik egymásnak a levegőben, aki a tűzcsapon koppan, az a nyár. Itt a nyár, mormolta a törzsvendég, miután leraktam elé a limonádét. Amióta kávézóban dolgozom, bocsánatot tudok kérni bármiért. Olyan, mint ha köszönnék. De a nyár akkor sem lesz az, hogy kiszolgállak a Dunaparton. Itt voltam, amikor elsüllyedt a hableány, és akik hajóra várnak, mind hozzánk járnak vécére. Kávét főztem két kórainak, akik siettek, verset is írtam róluk, pedig nem emlékszem az arcukra. Fények, hírek, eső. Tehát van egy szövegem arról, hogy mi a különbség a lungó és az amerikánok között. Fóbiává tágoló újbudai úttest, az még lehet nyár. Vagy egy iskola eladása, abroncsostól, tűzcsapostól, kurityámban. Még arról tudok beszélni, hogy hol ér össze a vallás és a menetrend. Valahol a falun mellett, talán felső nyárád. Gyereket nevelni, amíg ide nem ér a busz, összekulcsolt kezekkel bámulni a plafont. A nyár tehát várakozás is persze, de nem azért, mert nyár, hanem azért, mert Borsodból jön. És most egy ország próbálja megállítani a Dunát. Mi ülőpárnákon nézzük, ahogy nem megy. Lassan 2 hete víz alatt van a hajó, de még mindig mentésnek hívják.

Simon Bettina, díszítősor bójákból. Anyám felhívott, a szél felerősödött, a balatonparti jegenyefák levelei sóhogó hangon sírni kezdtek. Túlpart, a vitorlások, lángosok, vattacukor, azt válaszoltam, jól vagyok. Aztán annyit mondott, mielőtt megszakadt a vonal, hogy senki nem adhatja vissza nekünk ezt a 20 évet. Közben felfigyeltem rá, hogy a nádasban vízibiciklik rohadnak, zöld nyák nőtte be őket, felkapaszkodott rájuk a hínár, és a sirályok fészket raktak egy lehámlott stég cölöpjeire. A vízhatlan pelenkába öltöztetett gyerekek fagyival a kezükben futkároznak a napozók körül, mintha a part egy medence széles pereme volna. Nem értettem, melyik 20 évre gondolt, hiszen én még 20 se voltam, félretárcsázhatott. Mégis pontosan tudtam, mit akar mondani. A torkomban szorítást éreztem, fájt a lélegzetvétel, ahogy azoknak fájhat, akik úszógumival indultak fürdeni, mégis vízbe fulladtak.

Fredrik Bachmann, nagymamám azt üzeni, bocs. Fordította Benni Eszter. Szuperhősök már pedig minden 7 évesnek járnak. Ez már csak így van. És aki esetleg nem ért ezzel egyet, az tulajdonképpen teljesen hibbant. Ez a nagymamája ezt szokta mondogatni. Ez a 7 éves, nem sokára 8. Nem nagyon ért a 7 évességhez, ezzel tisztában van. Tudja jól, hogy ő más. Az iskola igazgatója szerint alkalmazkodnia kell, hogy jobban kijöjjön a vele egykorúakkal. Az Elza szüleivel egykorú felnőttek szerint pedig a kislány nagyon érett a korához képest. Ezzel tudja, hogy ez igazából azt jelenti, hogy rettenetesen idegesítő a korához képest, mert mindig olyankor mondanak ilyesmit, amikor kijavítja őket, hogy rosszul ejtik a dejavű kifejezést, vagy hogy nem tudják eldönteni, mikor kell ba, és mikor ban egy szó végére. De hát az okos tojások az ilyesmit általában nem tudják. És ilyenkor mondják az okos tojások a szüleinek, hogy érett a korához képest. Némiképp erőltetett mosolyra az arcukon. Mintha ez valami fogyatékosság lenne, mintha ez a megsértette volna őket azzal, hogy nem teljesen kelekútja, pedig csak 7 éves. És ezért nincsenek barátai a nagymamáján kívül. Ugyanis az iskolájába járó 7 évesek pont olyan kelekútják, ami annak a 7 évesnek lenniük kell. Ez a pedig más. Tegyél rá magasról, mondja mindig nagymama. Elvégre minden szuperhős különbözik a többiektől. Ha a szupererő normális dolog lenne, mindenki rendelkezne vele. Nagymama 77 éves, nem sokára 78. Ő sem nagyon ért a 77 évességhez. Az látszik, hogy öreg, mert az arca úgy néz ki, mint a nedves cipőbe gyömöszölt újságpapír. De azt senki nem mondja, hogy nagymama érett a korához képest. Eleven a korához képest. Néha ezt mondják az emberek a lányának, azaz Elza anyukájának. Aztán vagy nagyon nyugtalannak, vagy nagyon dühösnek néznek ki, anya meg olyankor sóhajt, és megkérdezi, mennyi kertérítést kell fizetnie. Például, amikor nagymama azt mondja, hogy mindenki csak saját magát okolhatja, annyi átkozott szolidaritás sincs bennük, hogy kézifék nélkül parkoljanak, amikor ő megpróbál párhuzamosan parkolni a Renault-val. Vagy amikor dohányzik a kórházban, és megszólal a tűzjelző, ő pedig kiabálni kezd, amikor az őrök eloltatják vele a cigarettát, hogy elképesztő, hogy ennyire átkozottul politikailag korrektnek kell lenni manapság. És emlékezetes eset volt, amikor épített egy hóembert, felöltöztette rendes ruhákba, aztán pedig lefektette a szomszédai, Brit Mary és Kent erkélye alá, mintha egy tetőről lezuhant ember lenne. De az se volt akármilyen dobás, amikor jól fősült, napszemveges férfiak jártak körbe a környéken, és becsöngettek mindenhová, Istenről, Jézusról és a mennyországról beszéljenek, nagymama pedig az erkélyenálva nyitott köntösben lőtt rájuk paintball fegyverrel. Brit Mary nem igazán tudta eldönteni, hogy a paintball fegyver miatt van jobban feldúlva, vagy mert nagymama nem viselt semmit a köntös alatt, de azért a biztonság kedvéért mindkettőért feljelentette. Ilyenkor azt mondják az emberek, hogy nagymama eleven a korához képest. Végül is mondhatni. Most viszont azt mondják, hogy nagymama őrült, pedig igazából egy zseni. Csak néha hebehúrja kissé. Orvosként dolgozott, díjakat nyert, cikkek jelentek meg róla az újságban. Ugyanis a legszörnyűbb helyekre utazott el segíteni, mikor mindenki menekült onnan. Életeket mentett, és a gonosz ellen küzdött szerte a világban. Akár csak a szuperhősök. De végül azt mondta neki valaki, hogy most már túl öreg ahhoz, hogy életeket mentsen, bár ez a él a gyanú perre, hogy a valaki tulajdonképpen úgy értette, hogy túl őrült, tehát most már nem orvos. Nagymamászta valakit úgy hívja társadalom, és azt mondja, hogy az egész csak azért van, mert mindenkinek ennyire átkozottul politikailag korrektnek kell lennie, ezért nem operálhat már. És hogy a társadalom annyira elpuhult, mert dohányozni sem lehet a műtőkben, és ki képes ilyen körülmények közt dolgozni. Ha? Tehát mostanában főleg otthon van, és az őrületbe kergeti Brit Mary-t és anyát. Brit Mary nagymama szomszédja, anya pedig Elza anyukája. Igazából Brit Mary és Elza anyukája is szomszédok, mivel Elza anyukája Elza nagymamájának a szomszédja. Természetesen Elza is a nagymamája szomszédja, mivel Elza az anyukájával lakik, kivéve minden második hétvégén, mikor apánál és Lizletnél van. George is a nagymamája szomszédja, mert hogy ő anya élettársa. Hát így. De akárhogy is, vissza az eredeti témára, az életmentés és mások őrületbe kergetése nagymama szuper ereje. Egy cseppet diszfunkcionális szuperhős, mondhatni. Ez azért tudja ezt, mert megnézte a diszfunkcionális szót a Wikipédián. A Wikipédia a nagymama korabeli emberek meghatározása szerint kézikönyv csak a neten. A kézikönyv szót Elza úgy határozza meg, hogy analóg Wikipédia. Elza mindkét helyen megnézte a diszfunkcionális szót, és azt jelenti, hogy valami működik, csak hát nem pont úgy, hogy kitalálták. És Elza pont ezt szerette a legjobban a nagymamában.

Szelest Eng, kis tüzek mindenütt. Pearl Richardson család egyetlen tagjával nem találkozott azonban a szédületes első napokban, Izzyvel, de ez eleinte fel sem tűnt neki. Hogy is tűnt volna, amikor a többi Richardson hosszú, ölelő karokkal üdvözölte. Elbűvölték a Richardsonok, sütött róluk a könnyed magabiztosság, a határozott céltudatosság, akármelyik napszakban is látta őket. Moody invitálására órákat töltött a házban. Nem sokkal reggeli után érkezett, vacsoráig maradt. Reggel Mrs. Richardson magas sarkú cipőmás, lúzkulcsal és rozsdamentes acéltermosztal a kezében viharzott be a konyhába. Pearl, jó újra látni téged, mondta, majd végig kopogott a folyoson, egy pillanat múlva pedig dübörögve kinyílt a garázskapu, majd végig siklott a Lexus a kocsibeállón, aranyhűvösség a forró nyárban. Mr. Richardson már jóval korábban távozott, öltöny mennyakkendőben. Ő azonban a háttérben maradt, sziklaszilárdan hatásosan, fontosan, mint egy hegyvonulat a látóhatáron. Amikor Pearl megkérdezte Moody-tól, mivel töltik a szülei az egész napot, a fiú csak megmondta a vállát. Nem tudom, dolgoznak. Dolgoznak. Amikor Pearl édesanyja mondta ezt, a szó keserves tevékenységet takart. Felszolgálást, mosogatást, felmosást. Richardsonéknál viszont nemesnek tűnt. Ők fontos dolgokkal foglalkoztak. Az újságkiordó minden csütörtökön letette a Sun Press egy példányát Mia és Pearl küszöbére. Ingyen járt minden lakosnak. És amikor kinyitották, meglátták Mrs. Richardson nevét az első oldalon a főcímek alatt. Viták a városhezen a kivetett új adókról. A lakosok reakciója Clinton elnök költségvetésére. Világos ügy. Elkezdődtek az előkészületek a sékertéren. Mindez kézzelfoghatóan, fekete-fehéren bizonyította Mrs. Richardson buzgalmát. Nem nagy ügy, legyintett Moody. A Plain Dealer az igazi újság. A Sun Press csak helyi híreket hoz, tudósít az önkormányzat és a városrendezési bizottság üléseiről, meg arról kinyerte a természettudományos versenyt az iskolában. Pearl azonban ezt nem hitt el. Meg sem hallgatta Moodyt. Neki elég volt látni az újságíró nevét, Elena Richardson. Richardsonék egy sor fontos embert ismertek, a polgármestert, a Clevelandi klinika igazgatóját, a Clevelandi Indians baseball csapat tulajdonosát. Szezonbérletük volt a kosárlabda és baseball meccsekre. A Cavs szar, szögezte le Moody tömören. Az Indians viszont megnyerheti az amerikai ligát. Megtalált Rip. Néha megcsörrent Mr. Richardson mobiltelefonja, egy mobiltelefon. Ő ilyenkor kiúszta az antennát és kilépett az előszobába. Bill Richardson. Szólt bele a telefonba. Nevének egyszerű közlése megtette üdvözlésnek. A Richardson ivadékoknak is megvolt ez a magabiztossága. Pearl és Moody vasárnap délelőttönként a konyhában ücsörgött, amikor Tripp bekovágott futás után nekidőlt a konyhaszigetnek, öntött magának egy pohár gyümölcslevet, magasan, barnán, rövid nadrágosan, önmagát cseppet sem zavartatva, hirtelen mosolyával teljesen felkavarta Pearlt. Lexi a pultnál ült, topison, mackó nadrágban, pólóban, haját kócos konyba fogva, és szezámmagokat csipegetett egy bégőről. Nem feszélyezte őket, hogy így mutatkoznak Pearl előtt. Mesterkéletlen szépségük frissen az ágyból kikelve is megmutatkozott. Honnan jött ez a magabiztosság? Hogy tudtak ennyire öntudatosan, könnyedén viselkedni még pizsamában is? Amikor Lexi ennivalót rendelt, soha nem úgy kezdte, hogy kérhetnék, hanem ellentmondást nem tűrve közölte, mit hoztanak neki. Ezt Pearl egyszerre zavaróan és elbűvülőnek találta. Lexi lecsusszant a berszékről, egy táncos eleganciájával átlépent a konyhán, mezítlába spanyol burkolólapokon. Tripp legurította a narancslé maradékát, majd elindult a lépcső és a tus felé. Pearl utána nézett, orcimpája remegve szívta magába a fiú után maradt illatot. Az izzadságét, a napsütését, a forróságét. A Richardson házban fotelek voltak, amelyekbe bele lehetett süppedni, mint a habos vízfürdőbe. Megtáláló szekrények. Súlyos, tömör faágyak. Aki ilyen hatalmas székbe is leülhet, gondolta Pearl, annak egyszerűen muszáj nyugton maradnia. Gyökeret kell eresztenie, és otthonná kell varázsolnia azt a helyet, amelyben ilyen szék áll. Voltak még puffok, bekeretezett fényképek, emléktárgyakkal teli vitrinek, amelyek merő haszontálansága már önmagában megnyugtatón hatott. Az ember csak akkor húz haza faragott kagylót Floridából, meg miniatűr felhőkarcolót új nagyságú homokkal töltött üvegben a Martha's Vineyard szigetről, ha maradni akar. Ami azt illeti, Mrs. Richardson családja immár 3 generáció óta élt Shakersben. Mint Pearl megtudta, szinte a város alapítása óta. Hogy ilyen mély gyökereket ereszten valaki egyetlen helyen, hogy annyira egyé váljon vele, hogy az bevegye magát lényének minden rostjába, ő ezt elképzelni sem tudta.
Maga Mrs. Richardson is ámulatba ejtette. Ha a tévében látta volna, ugyanolyan valószínűtlennek tartotta volna, mint a családi sorozatukban szereplő anyukákat. De ő ott állt Pearl előtt, és nem fukarkodott a kedves megjegyzésekkel. Milyen szép a szoknyát, Pearl, meg ez a szín jól áll neked. Mindenből hallott órára jársz? Milyen okos lehetsz? Milyen szép van a frizurád? Aj, ne butáskodj, tegezd nyugodtan, szólíts Elenának. És amikor Pearl továbbra is Mrs. Richardsonnak szólította, titokban büszke volt a lány tisztelettudó viselkedésére, ezt Pearl biztosra vette. Mrs. Richardson gyakran megölelte. Őt, Pearlt, aki gyakorlatilag idegen volt számára. Egyszerűen azért, mert Moody barátja volt. Mia is kimutatta a szeretetét, de nem emlengve. Pearl sohasem látta, hogy rajta kívül bárki mást megölelt volna. Amikor azonban Mrs. Richardson hazaér vacsorára, és megpuszítta az összes gyerekkét a feje bubján, gondolkodás nélkül osztott egy puszit Pearl hajára is, mintha ő is egy újabb kis csibe lenne a fészekben. Miának is feltűnt, mennyire levette a lábáról Richardson család alányát. Néha Pearl az egész napot oda áttöltötte. Eleinte elégedetten figyelte Moodyt és a magányos lányát, akit olyan sokszor kiszakított a környezetéből, aki eddig még senkihez sem került igazán közel. Megértette végre, hogy túlságosan sokáig kényszerített arra, hogy az ő szeszélyének engedve éljen, és költözön, amikor neki úgy ikletre volt szüksége, amikor úgy érezte, egy helyben toporog, vagy amikor nyugtalanság vett erőt rajta. Ennek most már vége, ígérte meg neki a séker felé vezető úton. Ezen túl nyugton maradunk. Lett a hasonlóságot a két magányos gyerek között. Tisztában, mint ők ketten. Ugyanaz az érzékeny személyiség bujkált bennük, ugyanaz a tudálékos bölcsesség rakódott mélységes naivitásra. Mondi minden nap beállított hozzájuk kora reggel. Olyankor még be se fejezte a reggeliét, így amikor Mia ébredés után elhúzta a függönyt, rendszeresen Moody bicikliét látta meg elterülve a gyepen. A konyhába lépte pedig a fiút, és Pört pillantotta meg az asztalnál, rendszerint mazsolás gabonapelyhet kanalaztak, még véletlenül sem egyforma tálkákból. Aztán egész nap a színüket sem látta. Moody a kormánynál fogva tolta a kerékpárját a lány mellett. Mia elmosta a tálkákat a mosogatónál, és közben megjegyezte magában, hogy kellene egy bicikli Pörnek is. Talán az üzlet a Ródon áruhoz használt kerékpárokat is. Ahogy azonban teltek a hetek, Mia aggódni kezdett, a Richardson család túl nagy hatást gyakorolt Pörle, szinte beszippantották a lányt az életükbe, vagy a lány furakodott be az övébe. Vacsoránál Pör úgy beszélt Richardsonékról, mintha egy CV-nek kedves tévésorozat szereplői lennének. Janet Reno a jövő héten a városba érkezik, és Mrs. Richardson interjút fog készíteni vele, újságolta egy nap. Vagy Lexi szerint a fiúja Brian lesz az első fekete elnök. Vagy, kisre elpirulva. Tripp ősszel kezdő lesz a foci csapatban, most tudta meg. Mia bólogatott hümmögött, és minden este eltűnődött azon, bölcs dolog ezt hagyni, nem ártalmas-e, ha a lánya ennyire egy másik család hatással rákerül. Aztán eszébe jutott az előző tavasz, amikor Pearl annyira csúnyán kölgött, hogy végül kórházba kellett vinni, ott meg kiderült, hogy tüdőgyulladást kapott. Mia ült a lánya ágya mellett a sötétben, nézte, hogy alszik, várta, hogy hasson a beadott antibiotikum, és hagyta elkalandozni a gondolatait. Ha megtörténne a legrosszabb, mit mondana, milyen élete volt Pearlnek? Nomád, elszigetelt, magányos. Megfogadta, hogy ennek vége. Miután Pearl meggyógyult, Shaker Heights-ba kötötte ki, és Mia megígérte neki, hogy maradnak. Nem szólt hát semmit, és Pearl másnap ismét az egész délután Richardsonéknél töltötte, akik még inkább megbabonázták. Pearl gyakran váltott iskolát, néha évente kétszer-háromszor is, így általában nem izgult az új iskolában, ezúttal azonban mélységes nyugtalanságával várta a tanélet. Az ember másként fut neki, ha tudja, hogy úgysem marad sokáig, akkor nem kell mások véleményével foglalkoznia, hiszen hamarosan távozik. Pearl minden osztályt így járt végig, sosem vette a fáradtságot, hogy bárkit is jobban megismerjen. Egészen más volt viszont azzal a tudattal kezdeni az iskolát, hogy ezeket az embereket egész évben látni fogja, meg a következő évben is, meg az azt követőben is. Emint kiderült, Moodyval szinte minden órára együtt jártak. A biológiától kezdve az emelt szintű angolon át, az egészségnevelésig. A fiú az első két évben olyan magabiztossággal vezette Pört a folyosókon, amilyen csak egy tizedikestől tellett. Megmutatta neki, melyik ivókútból folyik a leghidegebb víz, hova jön a menzán, melyik tanártól kap beírást, ha meglátja a folyosón becsengetés után, és ki az, aki elnéző mosolyal int, hogy siessen. Pörk kezdte kiismerni magát az épületben, ebben a diákok által az évek során készített grafitik is segítettek neki. A felrobbanó Hindenburg a természettudományos termeket jelölte.
A színházterem karzatán Jim Morrison merengett komoran. A rózsaszín rágó gumit fújó lány pedig a titokzatos kiárat nevet viselő tágas folyosóhoz vezetett, ebédidőben ott foglalt helyet az, akinek nem jutott szék a menzán. Egy iskola szekrényről készült, festmény díszítette a társalgóhoz vezető folyosót. Abban a teremben csak a végzősök mehettek be, a lyukas órák alatt pattogatott kukoricát készítettek a mikrohullámos sütőben, az automatából 50 centért vehettek kólát, nem 75-ért, mint a büfében, és még egy 70-es évekből maradt méretes fekete bulica is állt a teremben, amelyben most már Sir Mix Szalott, Smashing Pumpkins és Spice Girls lemezek sorakoztak. Az előző évben az egyik diák megfestette magát és három barátját a bejárat fölötti kupolás mennyezetre. Az ajtófélfa fölül kukucskáltak ki, egyikük kacsintott, és ahányszor Pearl elment a kupola alatt, úgy érezte, az alakok befelé imitálják. Tanítás után Richard Zonékhoz ment, elnyúlt a kanapén, a nappaliban az idősebb gyerekekkel, és Jerry Springer Show-t nézett. Ezt a kis rituálit a Richardson gyerekek alakították ki maguknak az évek alatt, ritkán értettek egyet valamiben. Sosem tervezték el, és nem is beszéltek róla, de ha Trip nem ment edzésre, és Lexi nem találkozott senkivel, akkor délután összegyűltek a nappaliban, és a hármas csatornára kapcsoltak. Moody lebilincselő pszichológiai esettanulmánynak tekintette a műsort. Minden adás újabb példát szolgáltatott arra, milyen különös tud lenni az emberi faj. Lexi számára a műsor antropológiai érdekességeket rejtett, a striptisztáncos anyukák, a poligán feleségek, a drogdíler gyerekek olyan világokkal ismertették meg, amelyek ugyanolyan távol álltak a tőle, mintha Margaret Mead-nél olvasott volna róluk. Trip szintiszta vígjátékot látott, számára a show fergetegesen vicces előadás volt, kisépolt tirádákkal, jó sok székdobálással. Azt imádta a legjobban, amikor valaki lekapta a másik vendég fejéről a porókát. Izzy az egészet kimondhatatlanul ostobának tartotta, el is barikádozta magát az emeleten, és inkább hegedült. Az az egyetlen, amit Izzy komolyan vesz, magyarázta Lexi. Nem, ellenkezett Trip. Izzy mindent túlságosan is komolyan vesz. Pont ez a baj. Az a vicces, jegyezte meg Lexi valamelyik délután, hogy 10 év múlva pont Izzy-t fogjuk látni a Jerry Springer Show-ba. 7, javította ki Trip. Maximum 8. Az lesz az epizód címe, hogy Jerry hoz ki a börtönből. Nem vagy, hogy a családon véres sítre akar vágni, bolintott Lexi. Moody feszengett a kanapén. Lexi és Trip úgy bánt Izzyvel, mint egy kutyával, amelyik bármelyik pillanatban megveszhet, ő azonban mindig jól kijött fel. Csak kicsit hirtelen természet, mondta Pörnek. Kicsit, nevetett Lexi. Te még nem ismered, Pör, majd meglátod. És már ontották is magukból a történeteket, még Jerry Springert is elfelejtették egy időre. Izzy 10 évesen rajta kapták, hogy beszökött a Human Society állatműhelyre, hogy kiszabadítson minden kóbormacskát. Olyanok, mint darabok a halálsoron, magyarázta. 11 éves volt, amikor az édesanyja fejébe vette, hogy Izzy mozgása túlságosan koordinálatlan, beiratta hát tánciskolába, hogy javítson a helyzeten.

magyarul, trippelé huppant le. A világ életében csak távolról imádott másokat, sosem volt bátorsága megszólítani azokat a fiúkat, akikbe belezúgott. Most azonban, hogy örökre letelepettek Shakerheadsban, és Trippel egyházban, sőt, ugyanazon az ülő garnitúrán tartózkodott, nos, teljesen természetes, letugatta magában, hogy időnként mellé ül. Ebben semmi, senki sem látott bele semmit. Nyilván Tripp meg végképp nem. Moody ugyanakkor úgy érezte, neki jár a pör melletti hely. Elvégre ő mutatta be a lányt a nyájnak, és minden Richardson jogosnak is tartotta a kívánságát, elvégre ő ismerte Pört a leghosszabb ideje. Ebből következett, hogy Pearl helyet fogadt Tripp mellett, Moody meg mellette, így a lány a két fiú közé szorult. Lexi meg elnyúlt a sarokban, ahonnan vigyorogva nézte a másik hármat, majd bekapcsolta a tévét, mire mind a négyen a készülék felé fordultak. Közben azonban gondosan nyomon követték a nappaliban zajló eseményeket. Pearl hamarosan rájött, hogy a Richardson gyerekek Jerry Springer Show kapcsán bonyolódnak a leghevesebb vitákba. Hála az égnek, hogy mi Shakerben lakunk, kiáltott fel Lexi egyszer a provokatív, ne hozz haza többé fehér lányt vacsorára címet viselő epizód alatt. Mezlink van, senki nem figyel arra, kinek milyen a bőrszíne. Mindenki figyeli Lex, torkolta le Moody, csak van, aki úgy tesz, mintha nem látná. Nézd meg engem is, Bryant, felelte Lexi. 11-es korunk óta együtt járunk, és senkit nem érdekel, hogy én fehér vagyok, ő meg fekete. Szerinted a szülei nem örülnének jobban, ha fekete lányjal járnak? Kérdezte Moody. Szerintem tényleg nem érdekli őket. Lexi kinyitott egy újabb diétás kulát. A bőrszín semmit sem mond el arról, milyen ember vagy. Csss, intette le őket Tripp. Folytatódik. Az egyik ilyen délutánon történt, a férjed gyerekét várom, volt az epizód címe, hogy Lexi hirtelen odafordult Pearlhöz, és azt kérdezte. Sosem gondoltál arra, hogy megkeresd az apádat? Pearl begyakorlott közömbös pillantásával ránézett, Lexi azonban folytatta. Mármint, hogy kiderítsd, hol van, sosem akartál találkozni vele? Pearl a tévét bámulta, a műsorban éppen tagba szakadt biztonsági örök birkóztak egy narancsárga hajú két ajtós szekrény nagyságú nővel, hogy üljön vissza. Előbb azt kellene kideríteni, kicsoda, felelte. Egyébként meglátod, mi lesz belőle, minek keresném. A szarkazmus nem állt jól neki, még saját maga is inkább balasznak, mint iródiának hallotta a választát. Bárki lehet, tűnődött Lexi. Egy régi pasi, lehet, hogy akkor mentek szét, amikor anyukát terhesett. Vagy meghalt balesetben még a születésed előtt. Újjával dobolt az ajkán, lázasan gondolkodott a lehetőségeken. Lehet, hogy ott hagyta anyukát az egy másik nő kedvéért. Vagy, izgatottan kihúzta magát. Lehet, hogy megerőszakolta. Anyukád meg teherbe esett, és megtartotta a babát. Lexi! Csattant fel Tripp hirtelen. Oda csúszott a kanapén Pearlhöz, átkarolta. Kusol már! Egyáltalán nem volt szokványú, sőt Tripp odafigyelt egy beszélgetésre, amely nem a sportról szólt, sőt, még valaki más érzéseit is fogta, és ezt mindannyian tudták. Lexi a szemét forgatta. Csak vicceltem, Pearl is tudja, ugye Pearl? Persze, mosolyt erőltetett magára. Na ne! Érezte, hogy elönti a veríték a hónalat, zakatolt a szíve, és nem tudta, hogy Tripp ölelése, Lexi megjegyzései, vagy mindkettő miatt. Izzy fölöttük valahol az emeleten egy leló darabot gyakorolt. A képernyőn a két nő megint felpattant, és egymásra jöttépte. Fájt Pearlnek, amit Lexi mondott, nem mintha nem gondolkodott volna ezen az évek során, de hangosan kimondva a hallani valaki más szájából, az súlyosabbnak tűnt. Ő is tűnődött ilyesmi időnként, de amikor kisebb korában kérdezősködött, anyukája viccelütötte el a kérdést. Ó, a kukában találtalak a jó akaratnál, mondta egyszer. Máskor meg a gólya hozott, nem tudtad? Kamaszkorában abbahagyta a faggatózást. Ezen a délutánon azonban még mindig a kérdés motoszkált a fejében, amikor hazaérve a nappaliban találta az édesanyját, aki épp egy biciklivázról készült fényképre vitt fel festéket. Anyu, szólította meg, aztán eljött, hogy nem tudja elismételni Lexi bártalatlan szavait. Helyette azt a kérdést tette fel, ami ott bukkált az összes többi mögött, mint egy búvópatak. Nem kívánt gyerek vagyok? Mármint hol? Mi a gondos ecsetvonásokkal porosz kék kereket bígyeztett a bicikli üres villáj közé. Itt, úgy értem, nem kíván gyerek voltam? Nem kíván terhesség? Mi olyan sokáig nem szólt semmit, hogy Pörmer azt hitte, nem is hallotta a kérdést. Mi azonban hosszú szünet után megfordult ecsettel a kezében, és Pör döbbenten látta, hogy az édesanyja szeme könnyes. Csak nem sír. Az ő rendíthetetlen, rettenthetetlen vasakaratú anyja, akit soha nem lehetett még sírni, aki akkor sem sírt, amikor a Rabbit lerobbant az útszélen, megállt egy kékplatós autó, mintha segíteni akarna, aztán elvette mi a táskáját és elhajtott. Akkor sem, amikor elhetette az útszélén, összeszedett súlyos átkeretet a kis lábujjára, aztán a köröm hamarosan padlizsán lilává változott, majd leesett. Pedig jól látta édesanyja szemében az ismeretlen csillogást, mint fodrozódó vízbe nézne. Nem kívánt, szólalt meg Mia.

sincs róla. Nagyon is várt baba voltál. Nagyon-nagyon. Letette az ecsetet a tárcára, és sietős léptekkel távozott a szobából, anélkül, hogy még egyszer a lányára nézett volna. Ott hagyta a pört gondolkodni a félig befejezett biciklin, a feltett kérdésen, az ecset sörtén lassan megszilárduló festéken.

Ugi Szabina, hány liter víz van az óceánban? Részlet. Mi az, elgurult a gyógyszered? Nevet rám a kollégám, miközben a béres C-vitamint kaparászom fel a földről. El. Nevettem volna vele egy évvel korábban. El bizony, haha. Közben felcsippentettem volna a keserű tablettát, hogy a nyelvem hátsó pontjára tegyem. Talán látta, hogy alig fél órával korábban egy ugyanilyen kisfehér dobozból vettem ki egy valamivel nagyobb, kerekfehér gyógyszert. Csak az nem C-vitamin volt, hanem 15 mg skippa. Reggel pedig már mielőtt elindultam volna, bekaptam két frontint. Fél éve szedek antidepresszánst, eddig senkinek nem tűnt föl. Az évi céges értékelőlapom szerint legalábbis. Ahogy valószínűleg az azt megelőző időszakban sem vettek rajtam észre semmit. Holott minden egyes reggel sírva ébredtem. Általában a kutya nyüszögésére. Legszívesebben az egész napot, hetet, az életemet az ágyban, a frontin immován kombó bódulatában töltöttem volna. De a kutya szent. Ha én szenvedek is, neki nem szabad. Jelszóval azonnal felöltöztem. Bőgve pisiltem, fogatmostam, ettem valami reggelit, ha egyáltalán ettem. Fölöltöztem, és hideg vízzel alaposan megmostam az arcom, majd szemduzzanat lehúzó korrektorral plusz egy jó adag alapozóval elkészítettem a sminkem. Az utcára már úgy léptem ki, hogy semmi sem látszott rajtam. Egy jól szituált felsővezető sétáltatja az örökbefogadott keverék kutyáját, miközben a Starbucksban vásárolt 1500 forintos mandulatejes káfélátéját issza, és közben telefonon az anyjával vagy a fontosabb orosz partnerekkel beszél típusú nő benyomását keltettem. Senki sem látta rajtam, hogy alig fél órával korábban még úgy néztem ki, mint egy, nincs is lesz szavam, szarul. Még a közelebbi ismerőseim sem tudták, milyen mélyen vagyok. Egyetlen egy barátomnak mondtam el, hogy antidepresszáns szedek, mire ő arról kezdett beszélni, hogy a gyógyszer majd tönkreteszi a libidómat. Nem tudtam elmondani neki, hogy nagyjából teszek a libidómra, mivel a pasik nézegetése helyett azokat a kellő magasságú épületeket keresem, ahonnét, ha leugranék, nem okoznék forgalmi dugót. Nem hívtam többet, és soha nem beszéltem másnak arról, hogy gyógyszert szedek. A barátaimnak pedig nem tűnt föl semmi. Talán azért, mert többnyire lemondtam valamilyen ürüggyel a találkozókat, vagy azért, mert nekik is volt egyéb bajuk. Házasság, válás, gyerek, meddőség, rákos szülő, új pasi, régi csaj, lakáshitel, albérlet, túl sok munka, munkanélküliség. Az nem lehet, hogy Zoli kollégám észrevette, hogy gyógyszert szedek. Én, aki az álcázás nagymestere vagyok, amióta az eszemet tudom. A pszichológusom szerint ez a parentifikált gyerekek egyik fő ismérve. Mindent megoldanak, a szüleik helyett is, ők a szülők, felnőtt korukban pedig aztán folyton elsimítanak minden lehetetlen helyzetet, megmentenek mindenkit, de eközben magukra nincs erejük, sőt erős képességük sem meghallani a saját igényeiket, ha egyáltalán vannak. János a harmadik pszichológusom. Az elsőről, akár mekkora sztár is volt, azt éreztem, hogy halálosan unja az egész ülést, és még azt is felrémlett bennem, hogy csak egy újabb részlet kipipálását jelentem számára a következő Louis Vuitton táskájához. Épp ezért döntöttem úgy, hogy másodjára inkább egy fiatal, még jóval a kiégés előtt álló, frissen végzett pszichológust keresek fel. Ízléses Instagramja és honlapja volt. A motivációja is őszintének tűnt, de hamar rájöttem, hogy ennek az alig 26 éves lánynak még valami kevés élettapasztalata van, és bár kiválóan tud bólogatni a fekete, nulladioptriás szemüvegében, de egy épkézláb dolgot sem tud mondani, azon kívül, hogy elismétli, amit mondtam, és a végén kijelenti, és ez magának nagyon fáj. János az igazi. 40 éves, nálam jóval alacsonyabb, szőke, kék szemű, így kizárt, hogy beleszeressek. Személyiségfejlődést tanít az egyetemen, és nincs honlapja. De így is 3 hónapot kellett várnom, hogy fogadni tudjon. Ugyan az ő rendelőjében is van egy buddha szobor, de néhány alkalom után megtudtam bérli a helyet, a berendezésért nem ő a felelős. Zavarja? Kérdezte mosolyogva. Zavar az üressége, igen. Mármint az, hogy ez is már csak egy dísztárgy, nincs jelentése, nincs története.
Ha gondolja, elteszem. Nem, tudok tőle függetleníteni, ne aggódjon. Én nem aggódom. Amikor már hónapok óta minden egyes ülés azzal telt, hogy az 50 perces, 20 ezer forintos terápiát légszomjak között fuldokolva végigbőgtem, János megkérdezte, mit gondolok az antidepresszánsokról. Ugye nem akar rá beszélni a gyógyszerre? Fél tőle? Mert megint ezek a kérdéssel válaszolások. Én semmitől sem félek. Feleltem volna lendületből, hiszen ez az én ismérvem. Majd Anna megoldja. Ez életem jelmondata. Egyedül, gyorsan, akár úgy is, hogy belerokkanok, de megcsinálom. Ezt a depressziót is valahogy majd megoldom, azért járok terápiába már egy éve, most épp Jánoshoz. Meg kell oldani, hogy csinálhassam a dolgom. De a gyógyszer valamiért ijesztő, csalásnak tűnt. Hogy magamtól nem megy. Ami pedig magamtól nem megy, az azt jelenti, hogy gyenge vagyok. És ha gyenge vagyok, akkor sajnálni fognak. Márpedig engem ne sajnáljon senki. Ne sajnáljon senki azért, mert apám, anyám alkoholista, ne sajnáljon senki azért, mert nekem nincs iskolatáskám, csak egy szekker, ne sajnáljon senki, hogy dohosszogó a ruhám, mert vizes a vályog falu házunk, ne sajnáljon senki, hogy én zsínos kenyeret viszek uzsonnára piros paprikával. Ne. Majd én inkább megoldom. Mosolyogva. Ez az én bosszúm. Akkor van egy rossz hírem, felelte János. Mi már lassan 3 hónapja, heti 2 alkalommal, ketten dolgozunk magán, mert segítséget kért. És ez már önmagában egy óriási lépés a gyógyulás felé. Persze a munka nagy részét ön végzi el, én csak kísérem. És a gyógyszer is ugyanúgy tud támogatni és kísérni. Olyan ez, mint amikor van egy törött lábunk, és szükségünk van egy mankóra, amíg meg nem erősödik a csont és az izom. Depresszió esetén csökken a szerotonin szint. És az escitalopram tabletta, mint egy mankó, támogatja az agyi szerotonin szintet. Mellette pedig a terápia segít a depresszív gondolkodásmódot átírni. Gondolkodási időre volt szükségem, és elkértem azoknak a pszichiátereknek a számát, akiket János jónak tartott. Az egész éjszakát az életrajzaik felkutatásával töltöttem, illetve a legújabb depresszióval kapcsolatos cikkeket és gyógyszerek mellékhatásait tanulmányoztam, és egyáltalán nem jött meg a kedvem az antidepresszánshoz. Lezárásként inkább felmentem a Facebookra, a saját oldalamra. A profilképemen egy tökéletes mosolyű nőt látni, elég sokba került az implantátum, aki a háttérkép alapján szereti a kutyáját. 896 ismerőse van, követi a WWF munkáját és a Jazzy Rádiót, az egyszem bejelentkezése alapján volt Sydneyben. December közepén mindenkinek boldog karácsonyt kíván, időnként megosztja a nő a tükörben verseit, politikai témájú cikkeket viszont soha, bármennyire is megvan a véleménye a dolgokról. Mikor lettem én ilyen szarul? És miért? Hogy mi váltotta ezt ki, nehéz lenne megmondani. Annyira adná magát, hogy a legutóbbi pasi, de nem. Sosem volt hosszú párkapcsolatom. Az, hogy ez a mostani is úgy eltűnt, hogy azt sem mondta, időre van szükségem, vagy a másik kedvencem, túl sok lennék én neked, már meg sem hatott. Hozzá voltam szokva. 36 éves koromra közel 40 pasim volt. Családra sosem vágytam, kutyára inkább. Csak azt érzem mindennél világosabban, hogy semminek sincs semmi értelme egyáltalán, és ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Elképzelhetetlen, hogy bármi más legyen ezen a végtelen ürességen kívül. Reggel, mikor felkeltem, nem tudtam, miért kelek föl, hogy mi az élet értelme. És az olyan súllyal tört rám, mintha az univerzumban zuhantam volna, és nem a föld felé, hanem ellentétes irányban. De ami a legjobban aggasztott, a körülöttem lévők közt nem láttam senki olyat, akiről azt gondoltam volna, hogy na igen, az ő életének legalább van értelme. A föld és rajta minden élőlény velem együtt ebbe a végtelen reménytelenségbe zuhant megállíthatatlanul. Miért keltem mégis föl? Nem a pénz miatt, amit aztán webshopokban hülyeségekre költöttem, nem a család, nem a pasizás, nem a karrier, nem a főzés, nem a személyedzőmmel, keményre gyúrt farizmom, nem a dietetikussal belőtt és végre nagy nehezen megtartott testsúlyom, és nem is a nyaralások, síelések vagy az új éttermek miatt. Nyüszögött a kutya.
Ennyi. Egy 10 kilónyi, nyűszögő érvem maradt csupán az életre. Az esti séta során azon gondolkodtam, hogy ha meghalnék, kire hagynám a kutyát. Senki sem jutott eszembe. Másnap felhívtam a legdrágább pszichiátert, külföldön is dolgozott, az mindig pluszpont. Az első ülés 30 ezer forint, és a későbbi 15 perces konzultációk 20 ezerbe kerülnek. Úgy volt, hogy csak 3 hét múlva tud fogadni, de 2 nap után ő keresett, hogy egy visszamondás miatt már másnap mehetek hozzá. Az ülésünk nagyon gyakorlatias volt. Adatfelvétellel telt az első negyed óra, majd elmondtam, hogy néz ki egy napom. Ébredés, bőgés, smink, kutyasétáltatás, munkahely, pörgés, viccelődés, 2-3 kávé, kocsival haza, de már ahogy kattan a központi zár, folyik a könnyem, nem törlöm le, ne lássák a dugóban a mozdulatból, hogy sírok. A liftben aztán már össze is tudok görnyedni, kutyasétáltatás, bőgés, amíg el nem alszom. Még aznap ki is váltottam a gyógyszert, és ezt a sokáig nézegettem. Hihetetlen volt, hogy egy ilyen pici valami bármi változást is hozhat az életembe. Másnap reggel, amikor bekaptam a skippát, valahogy megnyugodtam. Az első 3 hétben nem tapasztaltam javulást. Az orvos még egy kis türelmet kért, hogy várjuk meg az 1 hónapot. Aztán lassan, nagyon lassan megjelent egy újfajta érzés, amelyet ahhoz tudnék hasonlítani, mintha elkezdtem volna tudni, hogy hány liter víz van az óceánban, vagy hogy hány kiló homok terül el a sivatagban, aminek a közepén hánykódom. Ezt a képet láttam már hosszú idő óta, hogy ott vagyok egy végtelen nagy semmi közepén, de most, mintha látni kezdtem volna, hogy hol a vége. A kontrollérzése, mondta a pszichológus, kezd visszatérni. Ettől a bogyótól, amikor tényleg annyira, de annyira akartam magamtól a gyógyulást. Nem, ezt maga is az a rengeteg energia csinálja, amit a gyógyulásért tesz. Néhány hónapja stabil az állapotom. Továbbra sem tudom, mi az élet értelme, de már nem érdekel. A kicsi dolgok jobban. A kutya, a káfélette, az eső, a rigó hangja hajnalban, ezek jók, és ennyi elég. Mindhármunk, János és a pszichiáter szerint is. Ideje lenne szép lassan abbahagyni a gyógyszert, de most meg attól tartok, hogy mi lesz, ha visszazuhanok abba a semmibe, ahonnan jöttem. Akkor itt leszek én, mondja János. Mi az? Elgurult a gyógyszered? Nem válaszolok semmit. Mit is válaszolhatnék egy olyan embernek, akinek fogalma sincs arról, hogy hány liter víz van az óceánban?

Ez azt a dal, mert nem zel, akkor ez az úzó, de és ezt te bizta nem tűn, mint a dal, mert nincs a dal. Mi szlegyis, házat, mi szlegyis, kök, van mi de már a zsáv.